A lakáspiac egyre inkább a megfizethetőség határához közelít. A magas árszint mellett visszaesett a forgalom, beszűkült az árnövekedés és átrendeződött a vevői kör, közölte a Dunahouse ingatlanpiaci barométere alapján. Az ingatlan közvetítő azt írta, a vevői és az eladói oldal együtt egyértelmű képet ad. A befektetők egyre inkább kiszállnak a piacról, a vételi oldalon visszahúzódnak, az eladóin pedig egyre nagyobb arányban jelennek meg. A hazai vállalatok 78%-ának vannak lejárt számla követelései, vagyis 10-ből csaknem 8 partner jó eséllyel késve egyenlíti ki a tartozását, derül ki az Atradius Magyarország 2026-os reprezentatív felméréséből, amelyben 210 hazai vállalati döntéshozót kérdeztek. A felmérés szerint a késésnek nem a hanyagság az oka, a vevők 51%-a azért csúszik, mert saját magának is cashflow problémái és likviditási gondjai vannak. A cégek a finanszírozást megpróbálják áthárítani a beszállítóikra, elindítva ezzel a veszélyes körbetartozási spirált. Csaknem másfélszeresére nőtt a gazdasági versenyhivatalhoz érkező beadványok száma 2022 óta, minden bejelentést megvizsgálnak, közölte a versenyhatóság. A tájékoztatás szerint 2022-ben valamivel több mint 2200 fogyasztói, illetve piaci jelzést kezelt a GVH, 2025-re ez a szám több mint 3100-ra emelkedett. Tavaly a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette. Júliusban 175 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet obszervatóriuma. Az intézmény Facebook oldalán közzétett havi jelentésben azt írták, júliusban 52 természetes eredetű földrengést és 123 bányarobbanást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Az elmúlt hónapban két a lakosság által is észlelt földmozgás történt. Magyarországon elsőként vált rutinszerű eljárása az endoszkópos gerincműtét a porckorongsérben szenvedő pácienseknél a Szegedi Tudományegyetem idegsebészeti klinikáján. A betegek többsége már az eljárást követő első nap hazatérhet, közölte az intézmény. A módszer legnagyobb előnye a drasztikusan lecsökkent műtét utáni fájdalom. Atka okozza a nem őshonos amúri kagylók tömeges pusztulását a Tiszató Abátszalóki medencéjében, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. Ez a fajta atka a kagylók köpenyét átfúrva bejut az állatok testébe. Ezen a sérülésen keresztül egy olyan bakteriális fertőzés alakulhat ki, amellyel szemben csak az őshonos kagylók többsége immunis, az amúri kagylók viszont védtelenek. A bomlásnak induló kagylótestek ilyenkor a víz felszínre emelkednek, és a harcsák fogyasztják el őket. Marad a napos idő vasárnap is, csapadék nem valószínű. A maximum 29 és 35 fok között alakul.

0: Kamu reklám.
1: Két halott beszélget.
2: Hé, hullaház! Na, ne bomolj!
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: A tudomány mai állása.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
1: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
2: Jó szórakozást!
3: Ma éjjel táncolunk, ez a táncos szép, a hűtés táncra fel.
4: Egy műsor.
5: I could have spread my wings and done a thousand things.
4: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton. 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Csákatillával.
1: Gyere velem, táncolj mi!
2: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: Műsorajánlót hallotta. Hobby Rádió.
7: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: műsorajánló.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
0: Egészségedre.
3: Egészségedre.
4: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
5: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
6: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
1: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
2: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
5: Omega!
7: Oh,
5: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget, és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
8: I want to break free.
5: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
3: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
9: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.

0: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Nem tudod merre tovább. Vakszerencse helyett bízd rá magad.

0: Mi a fare?
1: Hobby Radio.
0: Fuggiamo con i miei che ti ho gustato.
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
3: Már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, kevesebb gabona teremhet Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, sem a vállalatok, sem az önkormányzatok, sem a lakosság részéről. Az állami szférában megszüntetik a rendkívüli otthoni munkavégzést, visszakapcsolják az épületek díszkivilágítását, és a tehervonatok is újra járhatnak 17 és 22 óra között. Egyebek mellett ezeket az intézkedéseket jelentette be Magyar Péter egy videóban. A miniszterelnök szerint a védelmi munkacsoporttal azért hozhatták meg ezeket a döntéseket, mert szombattól harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás érvényes, és a néhány fokos lehűlés is segít csökkenteni a magyar energiarendszerre nehezedő terhelést. Meghaladta a 2400 forintot a fizikai dolgozók átlagos bruttó órabére a második negyedévben egy felmérés szerint. Már minden régióban stabilan 2000 forint felett alakul a fizikai átlagóra bérszintje. Ez az érték országszerte jellemzően 2100 és 2400 forint között mozog, a Közép-Dunántúlon már a 2600 forintot közelíti. Az órabérek átlagos nagysága Közép-Magyarországon és a fővárosban már elérte a 3200 forintos szintet is. Az Európai Gabonakereskedők Szövetsége 2,4 millió tonnával csökkentette Magyarország gabonatermelési előrejelzését a hőhullám okozta károk miatt, írja a Financial Times. Ez nagyjából 444 millió eurónyi, azaz 160 milliárd forintnyi kiesést jelent a magyar gabonatermelésben. Alap szerint ugyanakkor nem számíthatnak magasabb árakra a magyar gazdák, ugyanis az olcsóbb fekete-tengeri gabona lenyomta az árakat. Nyugat-Európában a valaha mért legmelegebb júniust regisztrálták idén. A kontinensen az 1991 és 2000 közötti átlaghoz képest 3 fokos emelkedés volt tapasztalható. Franciaországban a legmagasabb hőmérsékletek a 43 fokot is meghaladták, de Magyarországon is volt példa 40 fok feletti csúcsértékekre. 15 millió oldalnyi új digitális tartalmat tett hozzáférhetővé, és elindította Széchenyi Híd nevű egységes szolgáltatási felületét az Országos Széchenyi Könyvtár. A bővítésnek köszönhetően Erdély, a Felvidék, a Délvidék, Kárpátalja, Budapest, a Nyugat-Dunántúl, Észak-Magyarország, valamint Csongrád-Csanád, Pest, Békés, Komárom-Esztergom, Somogy és Hajdúbihar megye több sajtóterméke is teljes szöveggel kutathatóvá vált. Szintén elérhetővé vált a Magyar Távirati Iroda 1945 és 1987 közötti híreinek gyűjteménye, amely önmagában több mint 1,5 millió oldallal gazdagította az adatbázist. Jelentősen nőtt a holland rendőrség által lefoglalt légfegyverek, gáz- és riasztópisztolyok száma, ami a hatóságok szerint egyre nagyobb biztonsági kockázatot jelent, különösen a szervezett bűnözésben való felhasználásuk miatt. A rendőrség szóvivője szerint különösen a gáz- és riasztófegyverek terjedése okoz aggodalmat, mivel ezek olcsók, könnyen beszerezhetők és viszonylag egyszerűen átalakíthatók éles lőfegyverré. Vasárnap többnyire derült, napos csapadékmentes időre készülhetünk, a szél csak kevés helyen élénkülhet meg. A minimum általában 13 és 20 fok között várható, de az északi völgyekben 10 fok körüli értékek is előfordulhatnak. A maximum 29 és 35 fok között valószínű.

0: Movie Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Sziasztok, ti a Hobby Rádiót hallgatjátok, és a Heaven Street Seven zenekar üdvözöl mindenkit, aki ezt a rádiót hallgatja.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
2: Eddig érvényben maradnak a hőség miatti intézkedések a postánál. Megdőlt a hajnali melegrekord pénteken. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A tartós kánikula miatt továbbra is rendkívüli működési rend szerint látja el feladatait a posta. A társaság közösségi oldalán közzétett tájékoztatás alapján a hőség miatt bevezetett intézkedések augusztus 11-ig maradnak érvényben a dolgozók védelme és a folyamatos szolgáltatás biztosítása érdekében. Hétfőn és kedden a nem klimatizált posták 12 órakor bezárnak, a kézbesítők pedig a déli hőség előtt visszatérnek munkahelyükre. A csomagfeldolgozás és kézbesítés lassulhat ebben az időszakban. Pénteken már csak a hajnali melegrekord dőlt meg, lágymányosan 27,2 fokig csökkent a hőmérséklet, közölte a Hungaromet ZRT. A korábbi országos legmagasabb minimum ezen a napon 24,3 fok volt, amelyet Kaphegyen mértek 2015-ben. Az eddigi fővárosi rekordot, 23,5 fokot pedig szintén lágymányosan regisztrálták 2013-ban. Összesen 5,5 milliárd forint többlettámogatást nyújt a kormány a debreceni, a sármelléki és a pécs-pogányi regionális repülőterek működésének stabilizálására, megelőzve ezzel az üzemeltető cégek fizetésképtelenné válását és mintegy 250 munkahely megszüntetését. Az intézkedésről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be Facebook bejegyzésében. A tárcavezető tájékoztatása szerint a közlekedési ágazat átvételekor szembesültek azzal, hogy az érintett regionális légi kikötők súlyos pénzügyi problémákkal küzdenek. A vártnál kedvezőbb mértékben 1,2%-ra lassult az infláció júliusban. Ez 2016. novembere óta a legalacsonyabb adat. A statisztikai hivatal szerint júniushoz képest 0,1%-os a csökkenés. A jelentős lassulás az energiaárak csökkenésének a hatása. Az élelmiszerek ára 1,1%-kal mérséklődött. A forint erősödésére reagálva negyedével bővült a használt autók importja Magyarországon idén, állapítja meg a Weltautó. A használt autókereskedelemmel foglalkozó cég értékesítési igazgatója szerint a kereskedők egyes modellek esetében akár 15-20%-kal olcsóbban juthatnak hozzá a használt autókészletükhöz, mint egy évvel korábban. Ez ugyanakkor nem hoz rekordhasznot a kereskedőknek, hiszen a magyar piac kínálati ára is csökkenőben vannak. Több kővel megrakott uszályt süllyesztettek Romániában a Dunamedrébe a csernavodai atomerőmű még működő kettes blokkjának üzemben tartása érdekében. A román kormány múlt héten készenléti állapotot hirdetett a Duna alacsony vízállása és az energiahiány miatt, pénteken pedig felhatalmazta a villamos energiahálózat üzemeltetőjét, hogy szükség esetén lekapcsolja a nagyipari fogyasztókat. Marad a napos idő vasárnap is, csapadék nem valószínű, a maximum 29 és 35 fok között alakul.

0: Műsorajánló.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadók koncertjei hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Mi lesz, ha te arra leszel? Én meg erre kereslek.
0: Winner! Kamu reklámot hallottak.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu
3: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
4: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
5: Igen.
4: Egy fiú eltűnt.
6: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
4: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
7: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
4: De felbukkan egy csábító.
8: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
4: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
7: Te voltál már valaha szerelmes?
8: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
4: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
9: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
10: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
4: Az éjszaka tapintása.
11: Mi volt ez?
7: Egy csók.
4: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Hobby Rádió.
1: Kamu reklám.
2: Mégpedig zalakerámia burkolólapokkal. Mostantól 11 vadonatúj zalakerámia termékcsalád mutatkozik be önöknek az Lösinyi A. Pozoré Barátyiszlava.
1: Kamu reklámot hallottak.
3: Sziasztok, én Ákos vagyok a TNT-től, hallgassatok továbbra is a Hobby Rádiót.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható. Kamu reklám.
1: Anya is vagyok, és egyben gyermekorvos. Gereben már a harmadik kisbabánk. Az első két gyereknél még nem volt alkalmam használni ezt az univerzális pelenkát, de most használom, mert mindig bevisilek.
0: Kamu reklámot hallottak. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
2: Elmondta a Langevent elkötött keretszerződését a miniszterelnökség. A tűzgyújtási tilalomra emlékeztet a katasztrófavédelem. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Felmondta a Langevent elkötött keretszerződését a miniszterelnökség. Azt írták, a releváns jogszabály és a vonatkozó szerződés alapján is fennálló együttműködési kötelezettsége ellenére a társaság a mai napig nem tájékoztatta a miniszterelnökséget az ellene indult végrehajtási eljárás részleteiről, így a szerződés nem tartható fenn. A Lange csoport az elmúlt években az állami kommunikációs és rendezvényszervezési piac meghatározó szereplője volt. A Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó vállalkozások jelentős állami megbízásokat nyertek el. Véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal és a csatlakozó buszhálózat menetrendje. Az egyeztetésre szolgáló honlapon augusztus 14-ig mindenki elmondhatja véleményét és megfogalmazhatja javaslatait. A megújuló vasútvonal menetrendje szerint a budapesti agglomerációt fél óránként közlekedő elővárosi járatok szolgálják ki, a távolabbra utazók számára pedig két óránként induló interrégió és Eurocity vonatok nyújtanak összeköttetést a Kiskunság városaival, valamint Belgráddal. Több új csatlakozó buszjárat jönne létre, amely a térség településeiről gyorsan elérhetővé tenni a vonatokat. Szeptembertől visszakapják korábbi nevüket a honvédségi alakulatok, jelentette be a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán közzétett videójában. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, hogy aláírta az alapító okirat módosításokat. Másfél hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van, hívta fel a figyelmet a katasztrófavédelem. Arról írtak, idén már több mint 9,500 alkalommal kellett szabadtéren pusztító lángokkal megküzdeniük. A csapadékmentes száraz, forró nyár kedvez a szabadtéri tüzek kialakulásának. Ezek legnagyobb része emberi mulasztás vagy gondatlanság következménye. Meddőségi centrumok számára fejlesztenek mesterséges intelligencia alapú betegregisztrációs és betegtájékoztatási rendszert a Szegedi Tudományegyetemen. A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal és az egyetem 18 millió forintos támogatását elnyerő projekt során olyan kutatási eredményekkel alátámasztott koncepciót hoznak létre, amely alapot biztosíthat egy későbbi, klinikai környezetben alkalmazható rendszer kialakításához és piaci hasznosításához. Saját autójával ittasan indult el a fővárosból Gödöllőre egy férfi az ittas vezetése miatt elrendelt rendőrségi kihallgatásra. Útközben megállították a rendőrök, mert nem használta a biztonsági övét. A járőröknek feltűnt, hogy illuminált állapotban volt, ezért megszondáztatták. Ez megerősítette a gyanút, hogy ismét ittasan vezetett. Így a férfi már nem a saját autójával, hanem rendőrautóval érkezett meg a gödöllői rendőrkapitányságra, ahol a korábbi ügy mellett az újabb ittas vezetés miatt is felelnie kellett. Vasárnap többnyire derült, napos csapadékmentes időre készülhetünk, a szél csak kevés helyen élénkülhet meg. A minimum általában 13 és 20 fok között várható, de az északi völgyekben 10 fok körüli értékek is előfordulhatnak. A maximum 29 és 35 fok között valószínű.

0: Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Stars KSH Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A tudomány mai állása.
8: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
7: Egy műsor
8: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
7: A tudomány mai állása.
9: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
7: Jó szórakozást!
10: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hall.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantelem esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Ó, de úgy sem le, az ő már a tűnjön a macskát a szemed, álljon meg a lé, mint a mi öllenjen meg a medve, a gyakat, a szakadjon a mázasom, várjuk vele, hogy szemed a...

utasanyi őr az ajtóban letör, a lavóna be nem tehetem, én a showman. Még hogy nem kell, én a showman. Jönnek a sok népek, smokingosok, szépek, mindenkinek sofőrös az autója. Ha nekem is van pénzem, és ahogyan nézem, még lehetek az operába fantomja. A Devloverli őket, a kapu figyelőket, ha minek nekem meghívó. Ha nem lehet itt nagy gond, mert bejut, mint a James Bond, a győző, védő, fes fickó, én a showman.

0: hobbiradio.hu
1: A rádiót műsorajánló.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap léptől.
3: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái, pénteken 4-től, a Hobbi Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt a Hobby Rádióban.
2: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra.
0: Jó reggelt!
3: Megduplázza a kormány a szociális tűzifa igényelhető mennyiségét. Az akkugyárakról is tárgyal az országgyűlés, marad a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megduplázza a kormány a szociális tűzifa igényelhető mennyiségét. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint plusz segítség a nehezebb körülmények között élő családoknak, hogy szeptembertől a tűzifa áfáját 5%-ra csökkentik. Gajdos László soron kívüli egyeztetésre hívta össze az erdőgazdálkodással foglalkozó állami társaságok vezetőit, és utasítást adott a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére és a folyamatos ellátás biztosítására. Jövő héten összeül a parlament, az akkugyárakról is tárgyalnának. A költségvetés módosítása is szerepel a napirendi javaslatok között, de tárgyalnak egyebek mellett a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításáról, a rendészeti feladatellátás átszervezéséről, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal költségvetéséről, a gyógyszerek áfamentességéről is, valamint megválasztják a köztársasági elnököt is. Megkezdődött a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgák átalakítása. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerint az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is megújítják. A tárca tervei szerint az új átmeneti szabályozás végleges formája ősszel kerülhet a nyilvánosság elé. A cél egy sokkal átláthatóbb és igazságosabb magyar nyelv és irodalom érettségi. Elindította a Vállalkozói Energia Összefogás elnevezésű kezdeményezését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. Ebben energiatakarékossági javaslatokat fogalmaz meg, összegyűjti és hetente közzéteszi a csatlakozó vállalkozások önkéntes energiatakarékossági vállalásait az Energia Összefogás barométerben. Elindult a digitális turisztikai adatközpont fejlesztése. Ez a turisztikai szektorban működő mikro, kis és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítését célozza. A projekt megközelítőleg 1,2 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból valósul meg. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont fejlesztő központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak. A programba olyan egyszülős családok jelentkezhetnek, akik fogyatékossággal élő gyermeket nevelnek és rendelkeznek érvényes egyszülős kártyával. A jelentkezési határidő augusztus 10-e, további információk és a jelentkezési felület az egyszülő.hu oldalon érhetők el. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinten nem lesznek az égen, itt csapadék sem várható. A Dunától keletre az északi, északkeleti, nyugaton, északnyugaton pedig a déli délkeleti szelet kísérhetik élénk széllökések. Délután 30 és 36 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is marad a napos idő, de helyenként felhősebb lehet az idő. Marad a 33-38 fokos hőség, és csak elszórtan nyugaton lehet frissítő eső.
4: Hobby Rádió. Rádió.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Most kezdődik 2 órás reggeli műsorunk. Ma augusztus 9-e vasárnap van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Budapesten 22 fok van, kis szünet következik, majd újra itt leszünk.
2: Hobby Rádió. Műsorajánló.
6: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
4: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
7: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
7: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
8: A Hobby Rádióban.
7: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
4: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
7: World Live.
8: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Ettől lesz
1: dupla jó. Csákat illával. Gyere fel, táncolj mi!
2: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
4: Műsorajánlót hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Augusztus 9-én Emőd nevű férfi hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A név magyar eredetű, jelentése pedig csecsemő. Augusztus 9-én kívül az emődök. Ünnepelnek még február 17-én és augusztus 5-én is. Becézése emődke, emő, emőke, emi, valamint emike. Augusztus 9-én az emődökön kívül ünnepelnek még Hágár, János, Orlandó, Roland és Román nevű kedves hallgatóink is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió.

0: a lányok angyalok.
1: Jeles események, események, évfordulók, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem, Sárvári Viktóriával, augusztus 9-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak már, milyen érdekességekkel készültem. 350-nel kezdünk. Augusztus 9-én Nagy Szent Izsák, az önálló örményegyház megteremtőjét ünnepeljük. A 350 és 438 között élt örmény keresztény püspök 390-ben lett az önálló örményegyház pátriárkája, és hosszú harc után sikerült megszüntetnie egyháza függőségét a Cézára egyházi fennhatóságával szemben. Ő valósította meg az örmény püspökök nőtlenségét, bevezette a bizánci egyházjogot, harcolt a perzsák vallási befolyása ellen, templomokat, iskolákat építetett, támogatta a szerzetesi életet. Hű, mennyi mindent csinált! Folytassuk a 12. századdal. 1173. augusztus 9-én elkezdődött a pízai torony építése, amit igazából eredetileg nem terveztek Ferdére. Folytassuk a 17. század elejével. 1619. augusztus 9-én Jamestownban a virginiai angol telepesek képviselői megalkották az új világ első törvényhozó gyűlését, amelyen határozatot hoztak többek között az adó és közügyekről, az erkölcsről és a dohányárának megállapításáról. Az első törvényhozó gyűlés augusztus 14-ig ülésezett. Ugorjunk a 19. század végére. 1896. augusztus 9-én megszületett Jean Piaget, svájci pszichológus. Polihisztor fő témája az ember értelmi fejlődésének vizsgálata volt. 1910-re ugrunk. Augusztus 9-én A.G. Fisher szabadalmaztatta az elektromos mosógépet, aminek mi hölgyek nagyon örülünk. 8 évet lépünk előre. 1918. augusztus 9-én megszületett Robert Aldrich, amerikai filmrendező. Leghíresebb rendezései a Piszkos 12, a Mi történt Baby Jane-nel és a 10 másodperc a pokolban. Folytassuk 1945-tel. Augusztus 9-én az Egyesült Államok atombombát dobott Nagasakira, 3 nappal a hiroshimai támadás után. A bombázásnak körülbelül 74 ezer halálos áldozata volt. Lépjünk a 20. század második felére. 1963. augusztus 9-én született Whitney Houston, amerikai énekesnő. És végül, de nem utolsó sorban, 1974. augusztus 9-én Nixon amerikai elnök a Watergate ügy miatt bejelentette visszavonulását. Utód az alelnök Gerald Rudolph Ford lett. Önök a kalendáriumot hallották velem, Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Üzenet Izsaiás proféta könyve 11-es fejezetéből.
1: Profécia Jézusról. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Az Úr félelme lesz a gyönyörűsége. Nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt.

0: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: 2026. augusztus 9-e, évközi 19. vasárnap. Evangélium Szent Máté könyvéből, 14. fejezet 22-től 33. vers. Amikor a kenyér szaporítás után a tömeg befejezte az étkezést, Jézus mindjárt a csónakba parancsolta tanítványait, hogy amíg ő elbocsátja a tömeget, menjenek át előtte a túlsó partra. Amint elbocsátotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben beesteledett, ső ott volt egymagában. A csónak pedig már jó pár stádiumnyira eltávolodott a parttól. Hánytág vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka a negyedik őrváltás idején Jézus elindult feléjük a víz színén járva. Amikor észrevették, azt hitték, hogy kísértet, és rémületükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket: bátorság, én vagyok, ne féljetek! Erre Péter odaszólt neki: Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen. Ő azt mondta: jöjj! Péter ki is szállt a csónakból, elindult a vízen, és ment Jézus felé. De az erős szél láttán megijedt, és merülni kezdett. Felkiáltott: ments meg, Uram! Jézus nyomban kinyújtotta kezét, megfogta őt, és így szólt hozzá: te kicsiny hitű, miért kételkedtél? Mikor beszálltak a bárkába, a szél elállt. A csónakban levők pedig leborultak előtte, és így szóltak: te valóban az Isten fia vagy. Elmélkedés. A hit lépései a hullámokon. A mai evangélium folytatása az előző vasárnapi résznek, amely a kenyérszaporítás története volt. A csoda után a tanítványok hajóba szállnak, Jézus pedig elvonul imádkozni. Ő egyedül marad a hegyen, a tanítványok pedig egyedül a tavon. Szembeszél fúj, és hatalmasak a hullámok, az evezés komoly erőfeszítést igényel. Ez a helyzet ismerős sokunk számára. Magunkra maradtunk, próbálunk előre jutni, de az élet viharai nehezítik haladásunkat, kimerítik erőinket. Jézus elindul feléjük a vízen járva. Nem hajóval, nem a parton kiskerülővel, hanem a hullámokon át. A csoda üzenetére érdemes odafigyelnünk. Isten akkor is eljut hozzánk, amikor minden más lehetőség bezárult. A legsötétebb éjszakában, a legnagyobb viharban is közeledik hozzánk, bár gyakran nem ismerjük fel őt. A tanítványok is először kísértetnek gondolják Jézust. Sokszor a segítség nem úgy érkezik, ahogy vártuk. Isten másként jön, de mindig időben. Péter apostol a középpontba kerül. Azt kéri Jézustól, hogy hozzá tudjon menni a vízen. Ez a hit legbátrabb pillanata. Elindulni a biztosból a bizonytalanba, a mester felé. Amíg Péter Jézusra néz, addig megtörténik a lehetetlen. Amikor azonban elfordítja tekintetét az Úrtól, és inkább a hullámokat nézi, rögtön eluralkodik rajta a félelem, és merülni kezd. Ez a magatartás a hit örök küzdelmét mutatja meg. Hol Jézusra nézünk, hol a körülményekre. Amikor az imában, a szentségekben, az igében rátekintünk, járni tudunk a vízen. De amikor a világ zajára, a viharra figyelünk, mindjárt elgyengülünk. A hit nem biztos tudás, hanem bizalom. Bizalom abban, hogy Jézus valóban jelen van, valóban hív, és nem hagy magunkra küzdelmeinkben. Egy asszony minden nap így imádkozott: Uram, tarts meg, mert ha én elengedlek téged, te akkor is megtartasz engem. Ez a rövid, de bizalom teljes fohász találóan kifejezi azt, amit Péter is megtapasztal. Nem a tökéletes hit tart meg bennünket, hanem Jézus irgalma. Ments meg, Uram, kiáltja Péter, és Jézus azonnal kinyújtja a kezét, azonnal, tehát nem vár, nem kéri számon a gyengeséget. Amikor Jézus beszáll a hajóba, elcsitul a szél. Nem a tanítványok ügyessége vagy tapasztalata vet véget a viharnak, hanem Jézus jelenléte. Ez a jelenlét nem feltétlenül szünteti meg a nehézségeket, de békét ad szívükbe, nyugalommal, biztonsággal tölti el őket. A történetet a tanítványok hitvallása zárja: te valóban az Isten fia vagy. A történet nem csak Péterről és a többi apostolról szól, hanem rólunk is. Mindannyiunk életében vannak éjszakák, viharok, félelmek. De Jézus elindul felénk akkor is, ha nem ismerjük fel őt azonnal. Ha mi is elindulunk felé, még ha el is gyengülünk útközben, ő nem hagyja, hogy elsüllyedjünk. A hit nem teljes bizonyosság, hanem kitartás a hullámok között is, azzal a reménnyel, hogy az Úr keze mindig megtart minket. Van-e bátorságod megtenni az első lépést? Van-e hited elindulni a hullámokon? Uram Jézus Krisztus, gyakran úgy érzem, hogy a hullámok elnyelnek, és elfog a félelem. Taníts meg rád nézni, amikor elindulok a bizonytalanság felé, és adj bátorságot a hit lépéseihez. Ne engedd, hogy a viharok elfordítsanak tőled, és ha elgyengülök, ragadj meg engem, és vezess vissza magadhoz, mert nálad nyugalmat, békét és biztonságot találok. Hiszem, Uram, hogy te nem hagysz el soha. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobbirádió.hu.
3: A rádiót!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a kutya szó angolul dog? Érdekes módon az ausztrál ős lakosok Mabrarám nyelvén ez szintén dog. A Titanic katasztrófáját két kutya is túlélte.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy nyokkit hoztam önöknek, nyokki füstölt tarjával, reszelt parmezánnal szórva. A hozzávalók 4 személyre: nyokki 80 deka, olívaolaj 1 deci, füstölt tarja 40 deka, tejszín 3 deci, mustár 1 kávéskanálnyi, bor 1 deci, ételízesítő, fehér bors ízlés szerint. Fogjunk bele. A nyokki tésztát a forrásban lévő sós vízben 3 perc főzés után leszűrjük. Ezután elkészítjük a ragút. A vékony csíkokra vágott füstölt tarját olívaolajon megpirítjuk, így a füstölt íz fog dominálni az ételünknél. Ízesítjük ételízesítővel, fehér bors. Tejszínnel felengedjük, ezután egy kávéskanálnyi mustárral és egy deci fehér borral beforraljuk. Hozzáadjuk a nyokki tésztát. Figyeljünk arra, hogy ne keverjük, csak rázzuk, mert különben a nyokki összetörhet. Táláskor reszelt parmezánmal hintjük meg a tetejét, 15 perc alatt elkészíthető kiadós étel.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Nyáron sajnos ugye hiába védekezünk, hiába kenjük magunkat naptejjel, tartózkodunk az árnyékban, sajnos előfordul, hogy néha-néha megkap bennünket a nap, kicsit leégünk. Ilyenkor jó, hogyha vannak kéznél olyan termékek, amikkel tudunk enyhíteni ugye az adott tüneteken. Nagyon sok direkt erre készült terméket találtok a piacon, de vannak olyanok is, amik nem erre vannak preferálva, de nagyon hasznosak tudnak lenni, hogyha kéznél vannak. Nézzünk meg előbb párat, ugye vannak kifejezetten a napégés elleni készítmények. Ezek általában ilyen pantenolós, glicerines, aloe verás keverékek. Ugye az aloe vera nagyon jó gyulladás csökkentő, hűsíti és hidratálja a bőrt, a pantenol pedig képes a bőr felső védő rétegét erősíteni, és ugye segíteni a sebgyógyulást. Amik a termékek pedig nem kifejezetten erre vannak így preferálva, de nagyon-nagyon jó szolgálatot tudnak tenni, ezek a különböző aloe verás termékek például, ugye szintén amiatt, ami miatt belekerülnek a különböző keverékekbe, hogy önmagában nagyon jól hűsítenek, hidratálnak, segítik a sebgyógyulást, illetve még ezen kívül, hogyha nem ilyen hólyagosodással járt például a napégés, akkor nagyon jól tudnak hidratálni, illetve nyugtatni a különböző körönvirágos krémek is.
1: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobby Rádió. Emőd nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok. Magyarországon 22 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napra nincsenek ünnepek. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1066. Szigetvár ostroma. Zrínyi kénytelen volt elhagyni az új városrészt, melynek füstölgő romjairól lövette a török a várat. 1918. Salzburgban tárgyalások folynak egy közép-európai vámunió létrehozásáról az osztrák-magyar monarchia és a német-magyar birodalom között. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
1: Hobby Rádió. Értünk szólt.

0: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Ma még sok érdekes műsor várja a hallgatókat. 9 órától kezdődik a Jazz Club Zsuffa Péterrel, 2 órán keresztül. 11 órakor Szevasztok Szicsó Gárdonyi Szilárd fiatalos, bolondos műsora következik, ahol a jó kedv és a kacagás a lényeg. Ezt követi 12 órakor a Déli Hírér összefoglaló. Délután 13 órától a Gépház című informatikai magazin látható, ami a pénteki műsor ismétlése. 16 órától 2 órán keresztül az US Fever Show listavezető dalokat hoz Amerikából. Este 18 órakor az Esti Hírér összefoglaló következik, benne a nap idézetével, névnap köszöntővel, évforduló naptárral és sporttal. 19 órától vers, esti mese, kabaré és a nap érdekességei várnak. 21 órától ismét Jazz Club Zsuffa Péterrel, 2 órán keresztül. Végül 23 órakor Szevasztok Szicsó Gárdonyi Szilárd fiatalos, bolondos műsora zárja a napot, ahol a jókedv és a kacagás a lényeg. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
1: Hobby Rádió.
2: Sziasztok, mi vagyunk a Vénusz. Hallgassátok ti is a Hobby Rádiót.

0: Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobby Rádió. Rövid gazdasági szemlénket a pénzcentrum.hu segítségével készítettük. Nézzük a gazdaság legfontosabb híreit. Az ország politikai életében fontos fejlemények történtek, ugyanis a Tisza parlamenti frakciójának ülése során Baka András személyében már megvan az államfőjelölt. Ez a döntés szombaton született, és most az a kérdés, hogy mikor léphet hivatalba az új köztársasági elnök. Ugyanakkor a gazdasági és társadalmi helyzetet is érdemes szemügyre venni, hiszen idén eddig csak nem 10 000 szabadtéri tűz pusztított Magyarországon, mintegy 96 négyzetkilométernyi területet emésztve fel. Mindeközben a kormány tervei is napvilágot láttak, miszerint gigászi lakásprogram indul Magyarországon, és hatalmas változások jönnek az orvosi rendelőkben és iskolákban is. Ezzel párhuzamosan a kormány azon dolgozik, hogy a Magyarország számára hozzáférhetővé vált uniós forrásokat hatékonyan használja fel. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
1: Hobby Rádió! Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
2: Automatikusan utalják a két részletben érkező iskolakezdési támogatást, míg ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni és nem terheli semmiféle adó. A támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyosítja, még tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg az érintett családok. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 gyermek jogosult. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Erről tárgyalt Szabadkán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerb kollégájával. Egyelőre elmaradt az albérlet piaci roham. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után országosan 6%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami alig haladja meg a tavalyi erősödést. Míg 2024-ben több mint 15%-kal nőtt a napi átlagos kereslet. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint országosan visszafogottabb a szezonkezdet, ám több nagy egyetemvárosban a tavainál, sőt bizonyos helyeken a 2024-esnél is erősebb kereslet növekedés látható. Szeged például naponta átlagosan 66%-kal többen érdeklődnek. A tartós hőség a női hormonrendszer működésére is hatással lehet, megváltoztathatja a menstruációs ciklust, illetve felerősítheti a menopauza tüneteit. Fehér Boglárka, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának szakorvosa szerint a nyári meleg éjszakák miatti alváshiány, a fizikai megerőltetés és a dehidratáció megemeli a szervezet stresszhormon szintjét, ami tovább módosítja a női hormonok működését. A panaszok mérséklésére a hűvös környezetben való pihenést, a könnyű, magas folyadéktartalmú ételek fogyasztását, valamint jól szellőző pamut vagy leruházat viselését javasolja. A mesterséges intelligenciával írt dolgozatok kiszűrése érdekében a dán tinédzsereknek mostantól szóban kell megvédeniük az otthon megírt írásbeli esszéiket. Emellett az intézményeket arra fogják ösztönözni, hogy a diákok az írásbeli feladataikat ne otthon, hanem az iskolában ellenőrzött körülmények között végezzék el. A mesterséges intelligencia egyre nagyobb kihívást jelent az oktatásban világszerte. Svédországban például 2023 és 25 között 688%-kal nőtt azoknak a diákoknak a száma, akiket rajta kaptak, hogy mesterséges intelligenciát használnak olyan körülmények között, amikor nem lett volna lehetőségük erre. Ma is felhőtlen vagy derült napos száraz idő lesz, a változó irányú szél mérsékelt marad. A maximum 30-36 fok között valószínű. Holnap is derült napos idő várható, északnyugaton képződhetnek gomoly felhők, arrafelé zápor, zivatar a nap második felében előfordulhat. A változó irányú szél többfelé mérsékelt marad, reggel 12-18, a legmelegebb órákban 33-38 fok várható.
1: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők. Figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
7: Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
7: Jogi segítség mindenkinek.
8: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
8: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
9: Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: A mikrofonnál Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője vagyok. Köszöntöm a hallgatókat. Reggeli műsorunk második órájával folytatjuk. Emőd nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok. Budapesten 22 fok van. A mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
6: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 9-én Emőd nevű férfi hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon, a név magyar eredetű, jelentése pedig csecsemő. Augusztus 9-én kívül az emődök ünnepelnek még február 17-én és augusztus 5-én is. Becézése emődke, emő, emőke, emi, valamint emike. Augusztus 9-én az emődökön kívül ünnepelnek még Hágár, János, Orlandó, Roland és Román nevű kedves hallgatóink is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem, Sárvári Viktóriával, augusztus 9-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak már, milyen érdekességekkel készültem. 350-nel kezdünk. Augusztus 9-én Nagy Szent Izsák az önálló örményegyház megteremtőjét ünnepeljük. A 350 és 438 között élt örmény keresztény püspök 390-ben lett az önálló örményegyház pátriárkája, és hosszú harc után sikerült megszüntetnie egyháza függőségét a Cézára egyházi fennhatóságával szemben. Ő valósította meg az örmény püspökök nőtlenségét, bevezette a bizánci egyházjogot, harcolt a perzsák vallási befolyása ellen, templomokat, iskolákat építetett, támogatta a szerzetesi életet. Hű, mennyi mindent csinált! Folytassuk a 12. századdal. 1173. augusztus 9-én elkezdődött a pízai torony építése, amit igazából eredetileg nem terveztek Ferdére. Folytassuk a 17. század elejével. 1619. augusztus 9-én Jamestownban a virginiai angol telepesek képviselői megalkották az új világ első törvényhozó gyűlését, amelyen határozatot hoztak többek között az adó és közügyekről, az erkölcsről és a dohányárának megállapításáról. Az első törvényhozó gyűlés augusztus 14-ig ülésezett. Ugorjunk a 19. század végére. 1896. augusztus 9-én megszületett Jean Piaget, svájci pszichológus. Polihisztor fő témája az ember értelmi fejlődésének vizsgálata volt. 1910-re ugrunk. Augusztus 9-én A.G. Fisher szabadalmaztatta az elektromos mosógépet, aminek mi hölgyek nagyon örülünk. 8 évet lépünk előre, 1918. augusztus 9-én megszületett Robert Aldrich, amerikai filmrendező. Leghíresebb rendezései a Piszkos 12, a Mi történt Baby Jane-nel és a 10 másodperc a pokolban. Folytassuk 1945-tel. Augusztus 9-én az Egyesült Államok atombombát dobott Nagasakira 3 nappal a hiroshimai támadás után. A bombázásnak körülbelül 74 ezer halálos áldozata volt. Lépjünk a 20. század második felére. 1963. augusztus 9-én született Whitney Houston, amerikai énekesnő. És végül, de nem utolsó sorban, 1974. augusztus 9-én Nixon amerikai elnök a Watergate ügy miatt bejelentette visszavonulását. Utód az alelnök Gerald Rudolph Ford lett. Önök a kalendáriumot hallották velem, Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.

0: Üzenet Izsaiás proféta könyve 11-es fejezetéből.
1: Profécia Jézusról. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Az Úr félelme lesz a gyönyörűsége. Nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: 2026. augusztus 9-e, évközi 19. vasárnap. Evangélium Szent Máté könyvéből. 14. fejezet 22-től 33. vers. Amikor a kenyér szaporítás után a tömeg befejezte az étkezést, Jézus mindjárt a csónakba parancsolt a tanítványait, hogy amíg ő elbocsátja a tömeget, menjenek át előtte a túlsó partra. Amint elbocsátotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben beesteledett, ső ott volt egymagában. A csónak pedig már jó pár stádiumnyira eltávolodott a parttól. Hánytág vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka a negyedik őrváltás idején Jézus elindult feléjük a víz színén járva. Amikor észrevették, azt hitték, hogy kísértet, és rémületükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket: bátorság, én vagyok, ne féljetek! Erre Péter odaszólt neki: Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen. Ő azt mondta: jöjj! Péter ki is szállt a csónakból, elindult a vízen, és ment Jézus felé. De az erős szél láttán megijedt, és merülni kezdett. Felkiáltott: ments meg, Uram! Jézus nyomban kinyújtotta kezét, megfogta őt, és így szólt hozzá: te kicsiny hitű, miért kételkedtél? Mikor beszálltak a bárkába, a szél elállt. A csónakban levők pedig leborultak előtte, és így szóltak: te valóban az Isten fia vagy. Elmélkedés. A hit lépései a hullámokon. A mai evangélium folytatása az előző vasárnapi résznek, amely a kenyérszaporítás története volt. A csoda után a tanítványok hajóba szállnak, Jézus pedig elvonul imádkozni. Ő egyedül marad a hegyen, a tanítványok pedig egyedül a tavon. Szembe szél fúj, és hatalmasak a hullámok, az evezés komoly erőfeszítést igényel. Ez a helyzet ismerős sokunk számára. Magunkra maradtunk, próbálunk előre jutni, de az élet viharai nehezítik haladásunkat, kimerítik erőinket. Jézus elindul feléjük a vízen járva. Nem hajóval, nem a parton kiskerülővel, hanem a hullámokon át. A csoda üzenetére érdemes odafigyelnünk. Isten akkor is eljut hozzánk, amikor minden más lehetőség bezárult. A legsötétebb éjszakában, a legnagyobb viharban is közeledik hozzánk, bár gyakran nem ismerjük fel őt. A tanítványok is először kísértetnek gondolják Jézust. Sokszor a segítség nem úgy érkezik, ahogy vártuk. Isten másként jön, de mindig időben. Péter apostol a középpontba kerül. Azt kéri Jézustól, hogy hozzá tudjon menni a vízen. Ez a hit legbátrabb pillanata. Elindulni a biztosból a bizonytalanba, a mester felé. Amíg Péter Jézusra néz, addig megtörténik a lehetetlen. Amikor azonban elfordítja tekintetét az Úrtól, és inkább a hullámokat nézi, rögtön eluralkodik rajta a félelem, és merülni kezd. Ez a magatartás a hit örök küzdelmét mutatja meg. Hol Jézusra nézünk, hol a körülményekre. Amikor az imában, a szentségekben, az igében rátekintünk, járni tudunk a vízen. De amikor a világ zajára, a viharra figyelünk, mindjárt elgyengülünk. A hit nem biztos tudás, hanem bizalom. Bizalom abban, hogy Jézus valóban jelen van, valóban hív, és nem hagy magunkra küzdelmeinkben. Egy asszony minden nap így imádkozott: Uram, tarts meg, mert ha én elengedlek téged, te akkor is megtartasz engem. Ez a rövid, de bizalom teljes fohász találóan kifejezi azt, amit Péter is megtapasztal. Nem a tökéletes hit tart meg bennünket, hanem Jézus irgalma. Ments meg, Uram, kiáltja Péter, és Jézus azonnal kinyújtja a kezét, azonnal, tehát nem vár, nem kéri számon a gyengeséget. Amikor Jézus beszáll a hajóba, elcsitul a szél. Nem a tanítványok ügyessége vagy tapasztalata vet véget a viharnak, hanem Jézus jelenléte. Ez a jelenlét nem feltétlenül szünteti meg a nehézségeket, de békét ad szívükbe, nyugalommal, biztonsággal tölti el őket. A történetet a tanítványok hitvallása zárja: te valóban az Isten fia vagy. A történet nem csak Péterről és a többi apostolról szól, hanem rólunk is. Mindannyiunk életében vannak éjszakák, viharok, félelmek. De Jézus elindul felénk akkor is, ha nem ismerjük fel őt azonnal. Ha mi is elindulunk felé, még ha el is gyengülünk útközben, ő nem hagyja, hogy elsüllyedjünk. A hit nem teljes bizonyosság, hanem kitartás a hullámok között is, azzal a reménnyel, hogy az Úr keze mindig megtart minket. Van-e bátorságod megtenni az első lépést? Van-e hited elindulni a hullámokon? Uram Jézus Krisztus, gyakran úgy érzem, hogy a hullámok elnyelnek, és elfog a félelem. Taníts meg rád nézni, amikor elindulok a bizonytalanság felé, és adj bátorságot a hit lépéseihez. Ne engedd, hogy a viharok elfordítsanak tőled, és ha elgyengülök, ragadj meg engem, és vezess vissza magadhoz, mert nálad nyugalmat, békét és biztonságot találok. Hiszem, Uram, hogy te nem hagysz el soha. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt,
3: a Hobby Rádióban!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a kutya szó angolul dog? Érdekes módon az ausztrál ős lakosok Mabraram nyelvén ez szintén dog. A Titanic katasztrófáját két kutya is túlélte.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Melyik ital a legrosszabb a vesélyeknek a hőségben? Nem az üdítő a legnagyobb probléma. A nyári hőségben az alkohol a legrosszabb választás, hiszen vízhajtó hatású. A kávé és az energiaitalok a magas koffein tartalmuk miatt szintén vízhajtó hatásúak lehetnek. Ha ezek mellé ráadásul kevés vizet iszol, a vesélyt sokkal nagyobb terhelést kapnak. Szóval egy nyári fesztiválon vagy egy kerti partim az alkohol és a koffein fogyasztás mellé mindig gondoljatok néhány pohár plusz vízre is.
1: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1666, Szigetvár ostroma. Zrínyi kénytelen volt elhagyni az új városrészt, melynek füstölgő romjairól lövette a török a várat. 1918, Salzburgban tárgyalások folynak egy közép-európai vámunió létrehozásáról az oszták magyar monarchia és a német magyar birodalom között. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk.
1: Hobbyradio.hu

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Beszámoltunk róla, hogy a Braille Bizottság, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének konzultatív testülete új elnököt választott Magyar Csaba személyében. Emellett olvasható portálunkon, hogy a németországi Heidelbergben rendezik meg a 2026-os IPSA Parajudo Európa-bajnokságot, ahol Földesi Bende Gúz képviseli Magyarországot. Kiemeltük, hogy a SINOSZ nyílt levelet intézett a magyar kormányhoz, amelyben a kormányzati tájékoztatás akadálymentes hozzáférését szorgalmazza a siket és nagyot halló emberek számára. Emellett bemutattuk Fedor Judit, a Láthatatlan Ösvény című könyvét, amely egy fontos társadalmi témára hívja fel a figyelmet. Olvasható portálunkon, hogy a Bácsvakok szervezésében augusztusban vízi kalandokat rendeznek Budapest és Szentendre vonatkozásában. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra, ahol további információkat találhat az említett eseményekről és hírekről. Zene után folytatjuk.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. A mai napon továbbra is izgalmas és változatos műsorokkal várjuk Önöket. 9 órától kezdve a Jazz Club című műsorunkkal folytatjuk, amelyben Zsuffa Péter 2 órán keresztül kalauzolja Önöket a jazz világában. Ezt követi 11 órakor a Szevasztok című műsor, ahol Szicsó, azaz Gárdonyi Szilárd fiatalos és bolondos stílusban garantálja a jókedvet és a kacagást. 12 órakor a déli hírösszefoglalóval tájékoztatjuk Önöket a nap fontosabb eseményeiről. 13 órától a Gépház című műsorunkba csatlakozhatnak, amely a pénteki informatikai magazinunk ismétlését tartalmazza. 16 órakor az US Fever Show-ra kapcsolódhatnak, ahol 2 órán keresztül a legnépszerűbb amerikai dalokat hallgathatják. 18 órától az esti hírösszefoglalóval folytatjuk, amelyben a nap legfontosabb híreit és eseményeit fogjuk össze. 19 órakor a Vers, Esti Mese, Kabaré című műsorunkkal várjuk Önöket, amelyben a nap érdekességeit, riportokat, interjúkat és tudósításokat hallhatják. 21 órától ismét a Jazz Club című műsorunkkal folytatjuk, amelyben Zsuffa Péter újra 2 órán keresztül a jazz világába kalauzolja Önöket. Végül 23 órakor a Szevasztok című műsorunk zárja a napot, ahol Szicsó ismét garantálja a jókedvet és a kacagást. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.

A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. Ma egy gyönyörű napsütéses napunk van, a hőmérséklet 22 fok körül mozog, és egy enyhe szellő fúj, ami 10 km per óra sebességgel érkezik a nyugati irányból. A nap folyamán nem várható eső, és a napsütésben is bőven lesz részünk, hiszen 14 órán keresztül fogunk tudni élvezni a napsugarait. A következő napokban sem változik sokat a helyzet, holnap és holnap után is szép időre számíthatunk. Holnap a hőmérséklet 24 és 37 fok között fog mozogni, és a szél sebessége is kissé erősödik, 47 km per óra lesz a maximális széllökés. A napsütésben továbbra is bőven lesz részünk, 12 órán keresztül fogunk tudni élvezni a napsugarait. Holnap után sem lesz más a helyzet, a hőmérséklet 27 és 36 fok között fog mozogni, és a szél sebessége is hasonló lesz, 40 km per óra lesz a maximális széllökés. A napsütés továbbra is kitart, 14 órán keresztül fogunk tudni élvezni a napsugarait. Összességében tehát egy szép, napsütéses három napunk lesz, amit élvezhetünk. 9 órakor kezdődik Zsuffa Péter Jazz Klubja.

0: Rádió. Társadalmi célú közlemény következik. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
1: Történelmi mélypontra süllyedt a magyar infláció júliusban. Több mint 300 esetben tárt fel az adóhatóság szabálytalanságot a Balatonnál, folytatódik a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Történelmi mélypontra süllyedt a magyar infláció. Júliusban mindössze 1,2%-kal voltak magasabbak a fogyasztói árak, mint egy évvel korábban. Ilyen alacsony értéket legutóbb csak nem 10 éve mértek. A kedvező adat ugyan az elemzői várakozásokat is felülmúlta, a részletes statisztikák azonban jóval árnyaltabb képet mutatnak. Miközben számos alapvető élelmiszer ára jelentősen csökkent, a szolgáltatások továbbra is gyors ütemben drágulnak. Több mint 300 esetben tárt fel az adóhatóság szabálytalanságot a Balatonnál, ez a tavalyihoz képest minimális emelkedést jelent. A legtöbbször a nyugtaadást ellenőrizték, de kiemelt figyelmet kapott a szabályszerű foglalkoztatás és az online pénztárgépek használata. A szabálytalanságok többsége a nyugtaadás elmulasztásához, illetve a foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott. Ők szankciókra számíthatnak, 2 millió forint bírságot is fizethet, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést, ráadásul határozott idő üzletét is bezárhatják. Körültekintésre kérte a külföldi utazási irodával utazókat a Magyar Biztosítók Szövetsége. A napokban csődbe került bolgár utazási iroda a Robinson Tours ügye miatt. Az Európai Uniós szabályozás értelmében minden utazás szervező köteles vagyoni biztosítékkal vagy kapcsolódó biztosítási fedezettel rendelkezni arra az esetre, ha a fizetésképtelenség miatt nem tud eleget tenni vállalt kötelezettségeinek. Ha az érintett utazás szervezők székhelye nem Magyarországon van, akkor a székhely szerinti ország szabályozása eltérhet a magyar gyakorlattól, és az érintett utasoknak a külföldi biztosítónál kell érvényesíteniük a kárigényüket az ottani szabályok szerint. A mesterséges intelligenciával ért dolgozatok kiszűrése érdekében a dán tinédzsereknek mostantól szóban kell megvédeniük az otthon megért írásbeli esszéiket. Emellett az intézményeket arra fogják ösztönözni, hogy a diákok az írásbeli feladataikat ne otthon, hanem az iskolában ellenőrzött körülmények között végezzék el. A mesterséges intelligencia egyre nagyobb kihívást jelent az oktatásban világszerte. Svédországban például 2023 és 25 között 688%-kal nőtt azoknak a diákoknak a száma, akiket rajta kaptak, hogy mesterséges intelligenciát használnak olyan körülmények között, amikor nem lett volna lehetőségük erre. Az ellenséges viszonyok sokkal tisztább idegi lenyomatot hagynak az agyban, mint a harmonikus kapcsolatok, állítja egy japán kutatás. A kísérletben résztvevőknek mindössze 6 epizódot kellett megnézniük egy sorozatból a változás kimutatásához. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem lesznek az égen, itt csapadék sem várható. A Dunától keletre az északi, északkeleti, nyugaton, északnyugaton pedig a déli délkeleti szelet kísérhetik élénk széllökések. Délután 30 és 36 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is marad a napos idő, de helyenként felhősebb lehet az idő, marad a 33-38 fokos hőség, és csak elszórtan nyugaton lehet frissítő eső.
2: Hobby Rádió.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: A magyar élsportban egyre inkább elterjedt, hogy a sportolók felkészülését nem csak egy edző, hanem egy komolyabb tím koordinálja, melyben gyakran egy mentáltréner is helyet kap. Kenyeres András, coach, a magyar férfi vízilabda válogatott mentáltrénere legújabb könyvében segítséget nyújt azoknak, akik pozitívan szeretnék megélni az élsport mindennapjait. A Győztes Gondolkodás című könyv szerzőjével a sportolókkal való munkásságának sajátosságairól, tapasztalatairól Balázs Zsanett beszélgetett.
1: András, hogyan képzeljük el ezt a munkát? Egyénileg ül le minden csapattaggal, és beszélik át adott esetben a különböző problémákat? Vagy pedig vannak csapatbeszélgetések, tréningek?
2: Nagyon jól mondja, minden ebben előfordult. Én alapvetően a legtöbb időt, ugye hát én most a magyar férfi vízilabda válogatottal kapcsolatban tudok példákat mondani elsősorban. Itt én a szövetségi kapitánynak dolgozok, tehát ahol stratégiát alakítunk ki, hogy mit szeretnénk a csapat összetétele, hogy nézhet ki, milyen emberek lehetnek jó bizonyos pozícióban, kik esetleg kevésbé, és itt hangsúlyozottan kiemelem, hogy én nekem nem a vízilabdához kell értenem, ahhoz megvannak a szakértő emberek, akiknek ezzel foglalkozniuk kell, hanem elsősorban az emberi oldalról nézve. Tehát énnek a legtöbb munkát egyfajta tanácsadóként vagyok a csapatnál, a Vesz Tamással dolgozunk együtt, és nyilván előfordulnak is előfordultak olyan, hogy egyénibe dolgozok egy-egy játékossal, amikor arra szükséget látunk, vagy mi, vagy épp a játékos kér, hogy beszélgetünk. Voltak és lesznek is biztosan példák még ilyen úgynevezett workshopokra, amikor együtt van bent a teljes csapat, és velük dolgozunk, illetve van olyan is, hogy bizonyos játékosokkal nem foglalkozom. Tehát nagyon fontos, hogy látni kell, hogy kell egyfajta nyitottság ezzel a területtel kapcsolatban. Tehát, hogyha valaki nem nyitott ezen a területen, akkor ott hiába dörömbölünk az ajtón, nem is nagyon fogunk bejutni.
1: Hogyan tudja kialakítani a bizalmi kapcsolatot a játékosokkal, hiszen ők is, a játékosok is pontosan tudják azt, hogy a beszélgetés után az edzővel is leül beszélgetni. Ez nem okoz zavart a jó kommunikáció kialakításában?
2: Tehát ez két különböző dolog, amikor stratégián beszélgetünk, vagy éppen olyan dolgokat beszélgetünk, ami a szövetségkapitánynak fontos kérdés, és más, amikor egyéni problémákkal foglalkozunk. Tehát nekem akkor se nem jogom, se nem dolgom, és szerintem ez a coaching szakmában ez alapvető dolog, hogy ezt én nem osztom meg. Tehát nyilván ez a bizalomnak létre kell jönnie, ez nyilván egyénenként függ, hogy mennyire tudunk kialakítani ilyen bizalmi kapcsolatot. De úgy érzem, hogy sok emberrel sikerült kialakítani, ha fejlődni akar, előre akar lépni, nem csak a játék technikai tudását is, hanem mentális részét is nézve, akkor ez egy nagy segítség tud lenni.
1: Mi történik akkor, hogyha egy-egy ilyen beszélgetés után jól halad, minden az egyén jól teljesít, a csapat is jól teljesít, aztán az egyén teljesítményében visszaesés történik.
2: Nagyon fontos elemezni, ha foglalkozok és dolgozok az egyénnel, hogy honnan jön a probléma. Simán előfordulhat is, ilyet látunk példát, hogy magánéleti probléma van. Tehát, hogyha magánéleti probléma van a játékos esetében, és ez kihat a játékra, hogyan tudjuk a kettőt elválasztani, és úgy dolgozni, hogy a magánéleti problémán is elinduljon a megoldás felé, de mondjuk az ne hasson ki a játékára. Az erre volt többször is példa, hogy ezzel lehetett dolgozni, és ezért szerintem jól is sikerült, de mindig minden egyes történet más is más. Erre sincs recept, sajnos. Ha lenne recept, akkor mindenki alkalmazna, és ez egyszerű megoldható problémakör lenne. Egyénenként kell nézni a problémaköröket, és egyénenként kell a megoldás irányába indulni.
1: A megoldás irányában való eljutás, vagy a megoldás, a helyes megoldás kialakításában segít a Győztes Gondolkodás című könyve. Miért választotta a kifejezésmódnak ezt a formáját, hogy 11 pontban foglalja össze mindazokat a irányelveket, iránymutatásokat, amit akár a sportolók, akár pedig a civil életben mindannyian hasznosíthatunk.
2: Nagyon egyszerű is lehet igazából a válaszom. Ugyanis amikor beszélgettem én nem feltétlenül csak a válogatott környéken, hanem egyéb területeken, mondjuk szülőkkel vagy gyerekekkel, hogy igen, hát nem lehet mindenkinek azért mentáltrénere. Nincs mindenki a magyar válogatottban, azért láthatjuk, hogy sokkal több sportoló nincsen válogatottban vagy olimpián, és ők akkor mit csinálhatnak, ha nincs ilyen, és akkor melyik könyvet vehetik le a polcról? És én megmondom őszintén, senkit sem bántva, de én nem nagyon tudtam mondani egyetlen egy olyan könyvet sem, amely elegyíti azt a tudást, amelyet egyetemek, komoly kutatások hoztak létre, és már rendelkezésre áll, azzal, hogy ez egyfajta érthető, egyszerű nyelven közel adva sportolóknak, vagy éppen segítőiknek, itt gondolok edzőkre, vagy a szülőknek. Én azt gondolom, hogy olyan távolságban volt, és még mindig van a tudomány felhasználóktól, hogy ez aki tudja, szerintem kötelessége és ezt a távolságot csökkenteni. Én ezzel próbáltam meg a könyvemben ezt. Több mint 300 cikk könyvfeldolgozása van mögötte, és egy olyan nyelvezetté alakítani, amiben ne a latin tudás, ne a tudományos nyelv világa legyen elsődleges fontossága, hanem maga a sportoló. Nekem ez volt a megközelítésem ezzel a könyvben. Az, hogy 11 pont lett, megmondom, hogy ez végül 11 lett. Nem ebből indultam ki, hogy a 11 számba bele kell kerüljön. Ez is egyfajta struktúrátságra próbál utalni, mert én nem gondolom, hogy ez a könyv feltétlenül olyan lenne, hogy ezt mondjuk az első oldaltól, mondjuk a 280-ig végig kell mindenkinek olvasni. Simán képzelhető, hogy valakinek a 6-os pont fontosabb az életé, valaki a 4-es, de akkor, hogyha belapoz, tényleg kaphasson valami olyan muníciót, ami segítheti a problémájában, vagy éppen a fejlődésében. Ez volt, amit a szem előtt tartottam. Nekem biztosan segített rendszerezni az én gondolataimat is, mert nem feltétlenül könnyű egy ilyen könyvet megírni, hogy az hatékony is tudjon lenni.
1: Sikerült elérni a teljességet ezzel a kiadvánnyal?
2: Én azt gondolom, amit rövid távú célként magamnak megfogalmaztam, felépítettem, az sikerült ebbe beletenni ebbe a könyvbe. Évek fogják eldönteni, hogy a másik cél, hogy eljusson a közönséghez is, hogy tudják használni, hogy mennyit tudott működni. Egyre jók a visszajelzések. Nagyon érdekes, hogy nem csak sportterületén használhatók ezek a dolgok is, hogy mennyire erősen jönnek a visszajelzések a sportterületén kívül is emberekre. Hogyha kiveszik belőle a sportpéldákat, akkor igazából üzleti életre, magánéletre is használható tippeket, a gondolatok vannak ebből a könyvben.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
4: Reklám.
5: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
6: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
3: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80.
5: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja... Reggeli telefonhívás.
6: Igen.
5: Egy fiú eltűnt.
7: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
5: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
8: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
5: De felbukkan egy csábító.
9: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
5: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
8: De voltál már valaha szerelmes?
9: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyug és a szerelmük is elszállt.
5: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
9: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
10: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
5: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
8: Egy csók.
5: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
11: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
12: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
11: Nem lehet, hogy vírusos?
12: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
11: Hát akkor hívd el az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
12: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
11: Majd ők megoldják.
12: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
11: Ők távolról is megoldják.
12: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
11: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Reklámot hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Porsche Buda, Porsche Pest, Porsche Bersa Pre. Porsche Buda, Porsche... Porsche Buda, Porsche Pest, Porsche...
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90. A varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

Egyszer Kongó kolostorban, egyszer disznók közt az orban. Fölsír a had, de mire még? A hetedik, te magad légy.

feel bad. Kettő vitéz és tudós négy. A hetedik, te magad légy.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Kamu reklám.
1: Húsvéti meglepetések a Coca-Cola Ez volt a finn verzió, most csinálunk egy magyar. Húsvéti meglepetések a Coca-Cola Ez gurú.
0: Kamu reklámot hallottak.
2: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Kamu reklám.
1: Hányszor tudod a hetet kivonni a 83-ból, és mennyi marad?
2: Annyiszor tudom kivonni, ahányszor csak akarom, és mindig 76 marad.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantanem esküszöm.
3: Wifi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
4: Tényleg nyakunkon a klímaválság, a miniszterelnök szerint. 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája szeptember közepétől, marad a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter szerint a hőhullám rávilágított, hogy tényleg nyakunkon a klímaválság. A miniszterelnök elmondta, hogy 865 milliárd forintos uniós energetikai forrás nyitnak meg. Jönnek majd a hálózatfejlesztési beruházások, különösen az ország északi részében. De lesz alállomás fejlesztés, és megnyitják az utat a szélenergia előtt. Átmeneti megoldásokat vizsgálnak a paksi atomerőműnél arra az esetre, ha tartóssá válna a Duna alacsony vízállása. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. A kormányfő elmondta azt is, a szociális tűzifa keret emelését is tervezik. Rekord alacsony szintre csökkent az éves infláció. Júliusban 1,2%-ra mérséklődött a pénzromlás. Az élelmiszerek ára több mint 1%-kal csökkent. A szolgáltatások ugyanakkor csaknem 5, a szeszes italok, dohányáruk pedig mintegy 3%-kal drágultak, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A háztartási energiáért 4%-kal kellett kevesebbet fizetni. A gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok ingyen juthatnak jogosítványhoz. Köbel Anit a kormány szóvivő szerint a támogatási rendszer lehetőséget ad a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiataloknak a társadalmi mobilitást, javítja a munkaerőpiaci esélyeiket, valamint olyan képzettség megszerzését teszi lehetővé, amely előnyt jelenthet az elhelyezkedésben. Intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel kezdte meg a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkársága a gyermekvédelmi rendszer állapotának feltárását. A program része a munkatársakkal folytatott egyeztetésen túl az épületek és tárgyi körülmények megismerése, valamint az egyeztetés a helyi gyermekvédelmi jelzőrendszer szereplőivel. A felmérés második szakaszában az érintett gyermekeket és fiatalokat is bevonják. A nemzetközi konyhákat ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. A vizsgálatok elsősorban a nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre vonatkoznak. Tavaly 350 girosztárosító büfében és étteremben végeztek ellenőrzéseket. Csaknem 90 esetben indítottak eljárást, a bírságok összege elérte a 17 millió forintot. Hosszabb szerelvényekkel és sűrűbben jár a H5-ös Hév a Sziget Fesztivál idején. A koncertek után 23 óra és éjjel egy között 5 percenként közlekednek a vonatok a budapesti szakaszon. Ma is felhőtlen vagy derült napos száraz idő lesz, a változó irányú szél mérsékelt marad. A maximum 30-36 fok között valószínű. Holnap is derült napos idő várható, északnyugaton képződhetnek gomoly felők, arrafelé zápor, zivatar a nap második felében előfordulhat. A változó irányú szél többfelé mérsékelt marad, reggel 12-18, a legmelegebb órákban 33-38 fok várható.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
5: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők. Figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
6: Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
6: Jogi segítség mindenkinek.
7: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
8: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
9: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
5: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
0: Társadalmi célú közlemény következik.
10: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló. Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
4: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
0: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobbi rádió.
1: Ja, man, én a Bodnár Tibi vagyok, Ladánymene 27-ből, és mindenkinek nagyon sok minden jót, jó regi zenéket kívánok itt a Hobbi rádió frekvenciáján.
2: Igen, igen, kedves hallgatók, önök a Ladánymene 27 regionális híradóját hallják egy időben valamennyi rádiódon. Hosszú, rövid és ott rövid, illetve mikrohullámú frekvenciákon egyaránt.

Igen, igen, mert így van ez kérem a fogságban tartott delfinekkel is. Sípszóra egyszerre ugranak ki a vízből, és szaltoznak, ha kell a nézők örömére, de szabadon kedvükre csacsoknak, és kedvükre ugrálnak saját sípjelükre, saját ütemükre.

0: Műsorajánló.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: UK. Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK

0: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
1: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái, pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
1: Óriási színpadtechnika, a legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
3: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió.

0: Mobi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Műsorajánló.
2: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
4: Retikül. Szerdán 16 órától.
5: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
5: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
6: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
9: Világjáró. A Hobby Rádióban.
10: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
11: A Hobby Rádióban.
12: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
12: World Live.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
4: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
5: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
6: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Egészségedre.
7: Egészségedre.
0: Egészségedre.
7: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Sziasztok, Pól Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu per Exi oldalon.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu per hírlevél címen.
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
3: 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció júliusban. Két részletben is automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció, jelentette ki a miniszterelnök a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataira reagálva. Magyar Péter hangsúlyozta, az erősödő forintnak is köszönhetően alig 1,2%-kal nőttek tavaly júliushoz képest az árak. Hozzátette, az élelmiszerárak hosszú idő után először mérséklődtek. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, között a kormány szóvő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet a családi pótlékhoz hasonlóan az államkincstár utalja még a tanévkezdet előtt. A második 50 000 forintot utalvány formájában kapják meg a családok novemberben. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte, miután Szabadkán tárgyalt a szerb közlekedési miniszterrel. Vitézi Dávid hangsúlyozta, az új magyar kormány egyes kérdésekben ugyan kritikával illeti a beruházás magyarországi szakaszának megvalósítását, ugyanakkor stratégiai céljának tekinti a Budapest-Belgrád vasútvonal mielőbbi befejezését. Megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, és lehetőség lesz új szélerőmű parkok létesítésére is, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András szerint a beruházásoknak köszönhetően tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára az energia. Október végéig döntenek az új tankerületi vezetőkről, azok is pályázhatnak, akik jelenleg betöltik ezt a pozíciót. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter egy az RTL-nek adott interjúban közölte, hogy az iskolavezetők visszakapják a munkáltatói jogokat, ismét ők dönthetnek majd a tanárok kinevezéséről. A Klebersberg központ pedig oktatástámogatási háttérintézményként működik tovább. A miniszter hozzátette, szeretnék megszüntetni a tankerületek politikai jellegét. Az idei első fél évben 4%-kal nőtt a hazai kiskereskedelmi forgalom, ez azt jelzi, hogy erősödik a gazdaság és nő a bizalom, írta a Kapitány István közösségi oldalán. A gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy a nem élelmiszer jellegű vásárlások jóval gyorsabban bővültek, mint az élelmiszerforgalom. Ez pedig arra utal, hogy egyre többen valósítják meg korábban elhalasztott vásárlásaikat is. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinten nem lesznek az égen, itt csapadék sem várható. A Dunától keletre az északi, északkeleti, nyugaton északnyugaton pedig a déli délkeleti szelet kísérhetik élénk széllökések. Délután 30 és 36 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is marad a napos idő, de helyenként felhősebb lehet az idő. Marad a 33-38 fokos hőség, és csak elszórtan nyugaton lehet frissítő eső.
2: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
5: Augusztus 9-e, vasárnap. Ma délig az M2-es metró helyett az Őrsvezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Félpályás lezárásra kell készülni a Budai Várban a dísztéren, mert burkolatot javítanak. A 216-os autóbusz nem érinti a dísztér megállót, az autóbusz a Palota út elején áll meg. A 12. kerületben a Városmajor utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé útszűkületre kell számítani épületfelújítás miatt. Tart az átépítés a Fehér úton, a Gyógyszergyári utcában a Keresztúri út felé lezárták a belső két sávot, a Fehér útról nem lehet jobbra a Gyógyszergyári utcába kanyarodni. A Fehér úton továbbra is sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban, illetve az Éles sarok felé a Gyakorló utca után. Ma napközben sávlezárásra kell készülni a 4. kerületben a Fóti úton a Váci útnál, mert javítják az útburkolatot. Időszakos korlátozásra kell készülni a Mozaik utcában rendezvény előkészületei miatt. A 226-os autóbusz terelve a Nyugati pályaudvar és Óbuda-Bogdáni út között közlekedik. Hétfőtől a H5-ös hév a Batthyány tér és az Aquicum között egész éjszaka jár.
4: Hobbirádió.hu
2: A rádiót!

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
2: Vers, próza, jelenet. Előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
0: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap léptől. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Szivárvány. Maga színműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
0: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló. Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
2: Ma éjjel táncolunk, ez a
3: egy műsor.
4: I could have spread my wings and done a thousand things.
3: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
5: Ma meg a szombat délután.
3: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj még!
2: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
4: Műsorajánlót hallottak.
5: Tudom és érzem. Petikém, azt hiszem, te is érzed, és tudod, hogy lelkünkből szól ez a dal.

0: Műsorajánló.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, hogy tiéd a világ!
2: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
3: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdei Marian.
4: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
5: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
6: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
5: Jó szórakozást!
6: Jó szórakozást!
7: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
8: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
4: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, hogy nem tudom, hogy milyen fantelem esküszöm.
3: Wifi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló.
5: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
8: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
9: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
10: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
2: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
4: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

Ideal Shed. Ideal Shed.

0: Reklám.
1: A vakrepülés színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
4: Reklámot hallottak.

0: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Megduplázza a kormány a szociális tűzifa igényelhető mennyiségét. Az akutgyárakról is tárgyal az országgyűlés, marad a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megduplázza a kormány a szociális tűzifa igényelhető mennyiségét. Vajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint plusz segítség a nehezebb körülmények között élő családoknak, hogy szeptembertől a tűzifa áfáját 5%-ra csökkentik. Vajdos László soron kívüli egyeztetésre hívta össze az erdőgazdálkodással foglalkozó állami társaságok vezetőit, és utasítást adott a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére és a folyamatos ellátás biztosítására. Jövő héten összeül a parlament, az akutgyárakról is tárgyalnának. A költségvetés módosítása is szerepel a napirendi javaslatok között, de tárgyalnak egyebek mellett a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításáról, a rendészeti feladatellátás átszervezéséről, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal költségvetéséről, a gyógyszerek áfamentességéről is, valamint megválasztják a köztársasági elnököt is. Megkezdődött a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgák átalakítása. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerint az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is megújítják. A tárca tervei szerint az új átmeneti szabályozás végleges formája ősszel kerülhet a nyilvánosság elé. A cél egy sokkal átláthatóbb és igazságosabb magyar nyelv és irodalom érettségi. Elindította a Vállalkozói Energia Összefogás elnevezésű kezdeményezését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. Ebben energiatakarékossági javaslatokat fogalmaz meg, összegyűjti és hetente közzéteszi a csatlakozó vállalkozások önkéntes energiatakarékossági vállalásait az Energia Összefogás Barométerben. Elindult a digitális turisztikai adatközpont fejlesztése. Ez a turisztikai szektorban működő mikro, kis és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítését célozza. A projekt megközelítőleg 1,2 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból valósul meg. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont fejlesztő központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak. A programba olyan egyszülős családok jelentkezhetnek, akik fogyatékossággal élő gyermeket nevelnek és rendelkeznek érvényes egyszülős kártyával. A jelentkezési határidő augusztus 10-e, további információk és a jelentkezési felület az egyszülő.hu oldalon érhetők el. Ma is felhőtlen vagy derült napos száraz idő lesz, a változó irányú szél mérsékelt marad. A maximum 30-36 fok között valószínű. Holnap is derült napos idő várható, északnyugaton képződhetnek gomoly felhők, arrafelé zápor, zivatar a nap második felében előfordulhat. A változó irányú szél többfelé mérsékelt marad, reggel 12-18, a legmelegebb órákban 33-38 fok várható.
0: Itt a Hobbi Rádió. Kattints ránk, hogy ránkattanhass.
2: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
3: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: Hobbirádió.hu.
2: A rádiót.

0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
1: Augusztus 9-e, vasárnap. Ma délig az M2-es metró helyett az Őrsvezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Félpályás lezárása kell készülni a Budai Várban a dísztéren, mert burkolatot javítanak. A 216-os autóbusz nem érinti a dísztér megállót, az autóbusz a Palota út elején áll meg. A 12. kerületben a Városmajor utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé útszűkületre kell számítani épületfelújítás miatt. Tart az átépítés a Fehér úton, a Gyógyszergyári utcában a Keresztúri út felé lezárták a belső két sávot, a Fehér útról nem lehet jobbra a Gyógyszergyári utcába kanyarodni. A Fehér úton továbbra is sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban, illetve az Éles sarok felé a Gyakorló utca után. Ma napközben sávlezárásra kell készülni a 4. kerületben a Fóti úton a Váci útnál, mert javítják az útburkolatot. Időszakos korlátozásra kell készülni a Mozaik utcában rendezvény előkészületei miatt, a 226-os autóbusz terelve a Nyugati pályaudvar és Óbuda-Bogdáni út között közlekedik. Hétfőtől a H5-ös hév a Battyányi tér és az Aquicum között egész éjszaka jár.
2: Mikrofonok bekapcsolva, potméterek kibiztosítva, akkor nincs más dolguk, mint hogy hátradőljenek, és élvezzék a szevasztokot! Ha elkészültek, hamarosan indul, hisz minden készen áll, a mikrofonok izzáspontban a hallgatóság is csak arra vár, hogy szabaduljon el egy kicsit a pokol, boruljon ki a buli, kacskaringózni a kacaj birodalmában, csak is a szevasztokkal tuti!
3: A székekben az első felelős, független magyar filisztérium tajgai tagjai, úgy mint. Szevasztok!
4: Azért gondoltátok volna? Kocsa lesz, ez vissza fel a szevasztok.
5: Mellettem ül.
4: Gárdony Iszlát vagyok.
5: És én pedig Korrát Péter vagyok.
4: Nem tudom, tudták a kedves rádió halandók, hogy a falak között működött rövid megszakítással 1936 és 49 között a Tudományi Egyetem Tanításképző Intézetének a gyakorló gimnáziuma. Nyitott szíveket várt és önálló gondolkodásra nevelt. Nagyon szép idézet.
5: Mellesleg tudjátok, hogy mikor vezették be az érettségit? Poroszországban az 1700-as évek közepén, és Magyarországon viszont csak az 1800-as évek közepén ez az eltérés.
4: Azon hasonló fantasztikus információkkal fogunk szolgálni az műsor hátralévő részében, ugyanakkor kivesézünk pár újságot is. Itt van előttünk számos újság, a Tipp, a Debrecen, az Egyetem, illetve a Vasárnapi Blikk, ugyanakkor is sok érdekes könyv is, közhelyekről is lesz szó. Nem fogjuk letni rádió műsorvezető barátainkat, de addig is buli van.
6: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.
7: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
1: Szevasztok!
2: Továbbra is itt vagyunk a stúdióban. Megint feltűntek bennünk bizonyos kérdések, amelyekre nem tudjuk a választ, és keresünk.
3: Hát ez például tudom, legalábbis gondolom, hogy honnan ered. Van egy ilyen közmondás, hogy most már közmondás száma van véve, hogy itt a kezem nem disznóláb. Hogy vajon tudják-e, hogy ez a disznóláb honnan ered?
2: De te tudod a választ.
3: Én erre tudom. Most mondjam, vagy várjuk meg a...
2: Hát szerintem mondd el, és ne csigázzuk fel a halandókat.
3: A disznóláb, az régebben a disznóláb az a fegyvernek a vége volt, mert volt egy ilyen formájú fegyver, és hogyha azt mondták, hogy itt a kezem nem disznóláb, ez azt jelentette, hogy nem fegyverrel jövök feléd.
2: Hanem minden bizony a haveri szándékkal.
3: Nem jelek keresztül, mert a barátom, tehát van egy ilyen mondás, hogy az ellenségem, ellensége az barát.
2: Igen, igen. A másik kérdés...
3: Minket nem jött ide, de nem baj.
2: Nem, végülis majd összeasszociálják valahogy, kedves rádió halandók. Másik kérdés, ami viszont felvetődött bennünk, és ez csak arról jutott eszembe, hogy éppen Gulira néztünk, hogy John Bull. John Bull Pub. A John Bull Pub, és Guli nagyon morcosan láncolja össze a homlokát. A John Bull Pubból a John Bull előtag egy név, egy férfinak a neve. De ki volt ez a John Bull?
3: És ki volt az a Red Bull?
2: Sőt, hogyha már Pitbullnál tartunk, akkor azt hallgassuk el, hogy éjségsztályba kezdtek méghozzá 100 roma. Most erre, ja. Jó, igen, most mit mondjuk? Mi nem vagyunk a két heti kettes, vagy a heti hetes, vagy ilyesmi, de azért ezért ez olyan elementáris erővel hatott rám is, vagy rám ez a hír, hogy azt hiszem majdnem bekakintottam, meg kell, hogy olvastam. Ha mindegy, továbbra is folytassuk.
3: Itt már nem lehet nyitni.
2: Igen, folytassuk az 1400-as, 1500-as évek legnagyobb slágereivel, hallgassatok továbbra is, fültükkel, fogjatok be minket.
4: Hobbi Rádió.

nézegetném, igen, nézném a táncot, táncolnék azon a... Micsodán is? Láb! Huszonyod ott fenn egy csúf akadály. Láb kell, hogy ugrálj, szökelj, táncolj, végig lejts azon a... Ó, minek is mondják?

0: Kamu reklám.
1: Doktornő, engem senki nem vesz komolyan.
2: Na, ne vicceljen.
0: Kamu reklámot hallottak. Hobby rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: 10-ből 8,34-en ezt hallgatják.
1: Sepultura egyáltalán nem agresszivista zenekar, erről tanúskodnak például a Vidám kis cicák a lugasban, egy gombolyag, nem gombolyag, illetve a Szivárványi zsebkendő című számok. Egyébként ezeket utólag egy Shy Guys nevű egy zenekar is feldolgozta. De amúgy, hogy sértődés ne essék, én nem a Sepulturát bántom, hiszen a saját kedvenc zenekaromban a Beatlesbe is tudnám kivetni valókat találni és vicceseket. Volt akár csúfondáros dolgokat is.
2: Na Levi, szóval most a rádió műsorában vagy, és kérdéseket fogunk neked feltenni. Úgyhogy ez volt a kicsit kiizélés veled. Na, Levi, egyébként hogy mint egy, mert bárányhimlős vagy, úgyhogy fél világ hal téged, na most mondjad.
1: És most az ételen keresztül akár el is kaphatja a betegséget.
2: Na, hogy vagy, mint egy?
3: Hát már gyógyulok, sebeim már nem viszketnek annyira.
2: Na, hát ennek örülünk. És te tudod, hogy ki volt ez a John Bull?
3: Nem.
2: Hát mi se?
3: Neki vár egy pirit?
2: Várunk.
3: Anya, ilyen rádióban, hogy te rakost a rádió.
1: Erre kell sokkal választ.
2: Na hát akkor azt tudod, hogy a disznóláb az mi, ha bár ezt már feltettük ezt a kérdést, erre válaszoltunk is. Nem baj.
1: Úgy látszik, elment valahova. Biztos lexikon utánkoltat. Hogyha azonban sorra kerül, akkor a degeszt is megkérdezhetjük.
2: Igen, a degeszt is. Hogy vajon mi az a degesz?
1: Ott vagy még?
2: Hogy ott van, itt vagy. Levi.
1: Levi. Szia, Levi.
2: Na, ő hall téged?
1: Engem is hallana állítólag.
2: Na jó, hallod a barátomat? Itt, mellette?
1: Úgy látszik, nincs még ott a vonalban.
2: Nem, itt egy ismerősöm, barátom. Rádió. Hallod őt?
3: Nem nagyon,
2: akkor átadom neki a vonalat, jó?
3: Na.
1: Szia, Levi, én Gárdony Szilárd vagyok, a rádióból hívtunk fel. Most élő adásból vagy, úgyhogy a hét alap csúnya szót már használt, ha lehet. Következőkben viszont azt szeretném megkérdezni, hogy tudod esetleg, hogy mit jelent az, hogy degesz?
3: Fogalmat.
1: Tudod, használják így az emberek, hogy degeszre eszük magunkat, és ezért szeretném utána kutatni, hogy mit jelent ez a degesz.
3: Hát...
1: Tippet sincs.
3: Hát gondolom, ha valaki degeszre eszi magát, azt, hogy azért mondják, mert az ember gondolom.
2: Na jó, akkor lassan leteszem, jó? Javulást kívánunk!
3: Köszi.
2: Na, hello!
4: Hobbi Rádió! Hamarosan folytatjuk!

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
1: Műsorajánló.
2: Világjáró.
3: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
4: A Hobby Rádióban.
5: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió.

0: Az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
1: Szevasztok!
2: Nyugdíjas. A szóra legtöbben összehúzzák a szemüket, vicsorítanak, köpnek egyet vagy morognak valamit. Akárhogy is, mi azért nem akartuk kiadni a műsorunkból Magyarország aktivista nyugdíjasainak a közéleti magazinját, a Visszajárók a magazin. Szóval, aktivista nyugdíjasok, figyelem! És ezért egyből egy vérbeli riport komplexummal folytatjuk és ideskedünk a kedves rádióhalandóknak. A felvételeink a vérhű valóságot tükrözik, a gyengébb idegzetűeknek ezért természetesen nem ajánljuk. Pusztán Sylvester Stallone és Jean-Claude Van Damme-nak és annak a szuperpókembernek, aki a múlt héten megmentette a világot a pusztulástól.
3: Roknyugdíjas otthon, így hívják azt a 150 tagot szálló nyiha szerecsendi szociális otthont. Nincs itt semmi különös, nagyon divik napjainkban a flancolás, akik egykor mögöregedik, csak ilyen nyugdíjas otthonra vágyhatik. A 20 alkalmazottra azonban nagyon nagy feladat hárul, minden hétre egy igényes koncertet szervezni a nyugdíjas néniknek, bácsiknak.
2: És izomális egy ápolónő.
4: Hogy ezek mit hagynak maguk után? Azt ki sem mondom, mert még a mikrofon is belepirul. De ezt nem tenné ki senki az ablakba. Ezt nem. Megleállnak itt. Füves cigit szívni a folyosón, aztán furcsa hangokat hallatnak az ember. Döntse el, hogy most nevetnek, vagy fúdokolnak. Mindig csak ez a szex, a szipó. Hát,
5: hát van olyan, hogy néha előfordul az erő, hogy előszakot is kell alkalmaznunk, de előszakosnak kell lenni a csőcselékkel. Vannak olyan zenekarok, amelyek ugye agresszivitást sugároznak a zenéjükkel, a Sepultúrától a megöltem az apádat, megöltem az anyádat, megöltem a nővéret, és most megöllek, öcsém, burkoltan is, azért, de kifejezik az agresszivitást, a sorok között ott van, és ezért ilyenkor elszabadul a pokol.
2: Szóval erről szeretünk volna beszámolni. Továbbiakban újra zenélünk a Richter skála legnagyobb slágereivel és ökösségével, az 1400-as és 1500-as évek legnagyobb slágerei.
1: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
1: Automatikusan utalják a két részletben érkező iskolakezdési támogatást, még ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni és nem terheli semmiféle adó. A támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyósítja, még tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 ezer forintot novemberben utalvány formájában kapják meg az érintett családok. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyermek jogosult. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Erről tárgyalt Szabadkán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerb kollégájával. Egyelőre elmaradt az albérlet piaci roham. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után országosan 6%-kal nőtt a kiadólakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami alig haladja meg a tavalyi erősödést. Így 2024-ben több mint 15%-kal nőtt a napi átlagos kereslet. Barog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint országosan visszafogottabb a szezonkezdet, ám több nagy egyetemvárosban a tavainál, sőt bizonyos helyeken a 2024-esnél is erősebb keresletnövekedés látható. Szegeden például naponta átlagosan 66%-kal többen érdeklődnek. A tartós hőség a női hormonrendszer működésére is hatással lehet, megváltoztathatja a menstruációs ciklust, illetve felerősítheti a menopauza tüneteit. Fehér Boglárka, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának szakorvosa szerint a nyári meleg éjszakák miatti alváshiány, a fizikai megerőltetés és a dehidratáció megemeli a szervezet stresszhormon szintjét, ami tovább módosítja a női hormonok működését. A panaszok mérséklésére a hűvös környezetben való pihenést, a könnyű, magas folyadéktartalmú ételek fogyasztását, valamint jól szellőző pamut vagy leruházat viselését javasolja. A mesterséges intelligenciával írt dolgozatok kiszűrése érdekében a dán tinédzsereknek mostantól szóban kell megvédeniük az otthon megírt írásbeli esszéiket. Emellett az intézményeket arra fogják ösztönözni, hogy a diákok az írásbeli feladataikat ne otthon, hanem az iskolában ellenőrzött körülmények között végezzék el. A mesterséges intelligencia egyre nagyobb kihívást jelent az oktatásban világszerte. Svédországban például 2023 és 25 között 688%-kal nőtt azoknak a diákoknak a száma, akiket rajta kaptak, hogy mesterséges intelligenciát használnak olyan körülmények között, amikor nem lett volna lehetőségük erre. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinten nem lesznek az égen, itt csapadék sem várható. A Dunától keletre az északi, északkeleti, nyugaton, északnyugaton pedig a déli, délkeleti szelet kísérhetik élénk szélőkések. Délután 30 és 36 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is marad a napos idő, de helyenként felhősebb lehet az idő. Marad a 33-38 fokos hőség, és csak elszórtan nyugaton lehet frissítő eső.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Névnapköszöntő. Augusztus 9-én Emőd nevű férfi hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A név magyar eredetű, jelentése pedig csecsemő. Augusztus 9-én kívül az emődök ünnepelnek még február 17-én és augusztus 5-én is. Becézése emődke, emő, emőke, emi, valamint emike. Augusztus 9-én az emődökön kívül ünnepelnek még Hágár, János, Orlandó, Roland és Román nevű kedves hallgatóink is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem, Sárvári Viktóriával, augusztus 9-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak már, milyen érdekességekkel készültem. 350-nel kezdünk. Augusztus 9-én Nagy Szent Izsák az önálló örményegyház megteremtőjét ünnepeljük. A 350 és 438 között élt örmény keresztény püspök 390-ben lett az önálló örményegyház pátriárkája, és hosszú harc után sikerült megszüntetnie egyháza függőségét a Cézára egyházi fennhatóságával szemben. Ő valósította meg az örmény püspökök nőtlenségét, bevezette a bizánci egyházjogot, harcolt a perzsák vallási befolyása ellen, templomokat, iskolákat építetett, támogatta a szerzetesi életet. Hű, mennyi mindent csinált! Folytassuk a 12. századdal. 1173. augusztus 9-én elkezdődött a pízai torony építése, amit igazából eredetileg nem terveztek Ferdére. Folytassuk a 17. század elejével. 1619. augusztus 9-én Jamestownban a virginiai angol telepesek képviselői megalkották az új világ első törvényhozó gyűlését, amelyen határozatot hoztak többek között az adó és közügyekről, az erkölcsről és a dohányárának megállapításáról. Az első törvényhozó gyűlés augusztus 14-ig ülésezett. Ugorjunk a 19. század végére. 1896. augusztus 9-én megszületett Jean Piaget, svájci pszichológus. Polihisztor fő témája az ember értelmi fejlődésének vizsgálata volt. 1910-re ugrunk. Augusztus 9-én A.G. Fisher szabadalmaztatta az elektromos mosógépet, aminek mi hölgyek nagyon örülünk. 8 évet lépünk előre, 1918. augusztus 9-én megszületett Robert Aldrich, amerikai filmrendező. Leghíresebb rendezései a Piszkos 12, a Mi történt Baby Jane-nel és a 10 másodperc a pokolban. Folytassuk 1945-tel. Augusztus 9-én az Egyesült Államok atombombát dobott Nagasakira, 3 nappal a hiroshimai támadás után. A bombázásnak körülbelül 74 ezer halálos áldozata volt. Lépjünk a 20. század második felére. 1963. augusztus 9-én született Whitney Houston, amerikai énekesnő. És végül, de nem utolsó sorban, 1974. augusztus 9-én Nixon, amerikai elnök, a Watergate ügy miatt bejelentette visszavonulását. Utód az alelnök Gerald Rudolph Ford lett. Önök a kalendáriumot hallották velem, Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Köszönjük szépen! Na ez az a dal, amit még soha nem játszottunk a Sziget nagy színpadán, most diszkó számokat fogunk játszani.
1: Üzenet Izsaiás proféta könyve 11-es fejezetéből.
2: Profécia Jézusról. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Az Úr félelme lesz a gyönyörűsége. Nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: 2026. augusztus 9-e, évközi 19. vasárnap, Evangélium Szent Máté könyvéből, 14. fejezet 22-től 33. vers. Amikor a kenyér szaporítás után a tömeg befejezte az étkezést, Jézus mindjárt a csónakba parancsolta tanítványait, hogy amíg ő elbocsátja a tömeget, menjenek át előtte a túlsó partra. Amint elbocsátotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben beesteledett, ső ott volt egymagában. A csónak pedig már jó pár stádiumnyira eltávolodott a parttól. Hánytág vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka a negyedik őrváltás idején Jézus elindult feléjük a víz színén járva. Amikor észrevették, azt hitték, hogy kísértet, és rémületükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket: bátorság, én vagyok, ne féljetek! Erre Péter odaszólt neki: Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen. Ő azt mondta: jöjj! Péter ki is szállt a csónakból, elindult a vízen, és ment Jézus felé. De az erős szél láttán megijedt, és merülni kezdett. Felkiáltott: ments meg, Uram! Jézus nyomban kinyújtotta kezét, megfogta őt, és így szólt hozzá: te kicsiny hitű, miért kételkedtél? Mikor beszálltak a bárkába, a szél elállt. A csónakban levők pedig leborultak előtte, és így szóltak: te valóban az Isten fia vagy. Elmélkedés. A hit lépései a hullámokon. A mai evangélium folytatása az előző vasárnapi résznek, amely a kenyérszaporítás története volt. A csoda után a tanítványok hajóba szállnak, Jézus pedig elvonul imádkozni. Ő egyedül marad a hegyen, a tanítványok pedig egyedül a tavon. Szembe szél fúj, és hatalmasak a hullámok, az evezés komoly erőfeszítést igényel. Ez a helyzet ismerős sokunk számára. Magunkra maradtunk, próbálunk előre jutni, de az élet viharai nehezítik haladásunkat, kimerítik erőinket. Jézus elindul feléjük a vízen járva. Nem hajóval, nem a parton kiskerülővel, hanem a hullámokon át. A csoda üzenetére érdemes odafigyelnünk. Isten akkor is eljut hozzánk, amikor minden más lehetőség bezárult. A legsötétebb éjszakában, a legnagyobb viharban is közeledik hozzánk, bár gyakran nem ismerjük fel őt. A tanítványok is először kísértetnek gondolják Jézust. Sokszor a segítség nem úgy érkezik, ahogy vártuk. Isten másként jön, de mindig időben. Péter apostol a középpontba kerül. Azt kéri Jézustól, hogy hozzá tudjon menni a vízen. Ez a hit legbátrabb pillanata. Elindulni a biztosból a bizonytalanba, a mester felé. Amíg Péter Jézusra néz, addig megtörténik a lehetetlen. Amikor azonban elfordítja tekintetét az Úrtól, és inkább a hullámokat nézi, rögtön eluralkodik rajta a félelem, és merülni kezd. Ez a magatartás a hit örök küzdelmét mutatja meg. Hol Jézusra nézünk, hol a körülményekre. Amikor az imában, a szentségekben, az igében rátekintünk, járni tudunk a vízen. De amikor a világ zajára, a viharra figyelünk, mindjárt elgyengülünk. A hit nem biztos tudás, hanem bizalom. Bizalom abban, hogy Jézus valóban jelen van, valóban hív, és nem hagy magunkra küzdelmeinkben. Egy asszony minden nap így imádkozott: Uram, tarts meg, mert ha én elengedlek téged, te akkor is megtartasz engem. Ez a rövid, de bizalom teljes fohász találóan kifejezi azt, amit Péter is megtapasztal. Nem a tökéletes hit tart meg bennünket, hanem Jézus irgalma. Ments meg, Uram, kiáltja Péter, és Jézus azonnal kinyújtja a kezét, azonnal, tehát nem vár, nem kéri számon a gyengeséget. Amikor Jézus beszáll a hajóba, elcsitul a szél. Nem a tanítványok ügyessége vagy tapasztalata vett véget a viharnak, hanem Jézus jelenléte. Ez a jelenlét nem feltétlenül szünteti meg a nehézségeket, de békét ad szívükbe, nyugalommal, biztonsággal tölti el őket. A történetet a tanítványok hitvallása zárja: te valóban az Isten fia vagy. A történet nem csak Péterről és a többi apostolról szól, hanem rólunk is. Mindannyiunk életében vannak éjszakák, viharok, félelmek. De Jézus elindul felénk akkor is, ha nem ismerjük fel őt azonnal. Ha mi is elindulunk felé, még ha el is gyengülünk útközben, ő nem hagyja, hogy elsüllyedjünk. A hit nem teljes bizonyosság, hanem kitartás a hullámok között is, azzal a reménnyel, hogy az Úr keze mindig megtart minket. Van-e bátorságod megtenni az első lépést? Van-e hited elindulni a hullámokon? Uram Jézus Krisztus, gyakran úgy érzem, hogy a hullámok elnyelnek, és elfog a félelem. Taníts meg rád nézni, amikor elindulok a bizonytalanság felé, és adj bátorságot a hit lépéseihez. Ne engedd, hogy a viharok elfordítsanak tőled, és ha elgyengülök, ragadj meg engem, és vezess vissza magadhoz, mert nálad nyugalmat, békét és biztonságot találok. Hiszem, Uram, hogy te nem hagysz el soha. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobbi Rádió!

0: Műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától. Műsorajánlót hallottak.
6: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
7: Tudta ön azt, hogy a kutyaszó angolul dog? Érdekes módon az ausztrál ős lakosok Mabrarám nyelvén ez szintén dog. A Titanic katasztrófáját két kutya is túlélte.
6: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
1: Augusztus 9-e, vasárnap. Ma délig az M2-es metró helyett az Őrsvezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Félpályás lezárása kell készülni a Budai Várban a dísztéren, mert burkolatot javítanak. A 216-os autóbusz nem érinti a dísztér megállót, az autóbusz a Palota út elején áll meg. A 12. kerületben a Városmajor utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé útszűkületre kell számítani épületfelújítás miatt. Tart az átépítés a Fehér úton, a Gyógyszergyári utcában a Keresztúri út felé lezárták a belső két sávot, a Fehér útról nem lehet jobbra a Gyógyszergyári utcába kanyarodni. A Fehér úton továbbra is sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban, illetve az Éles sarok felé a Gyakorló utca után. Ma napközben sávlezárásra kell készülni a 4. kerületben a Fóti úton a Váci útnál, mert javítják az útburkolatot. Időszakos korlátozásra kell készülni a Mozaik utcában rendezvény előkészületei miatt, a 226-os autóbusz terelve a Nyugati pályaudvar és Óbuda-Bogdáni út között közlekedik. Hétfőtől a H5-ös hév a Battyányi tér és az Aquicum között egész éjszaka jár.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csípelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu.
1: Reklámot hallottak.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
1: Történelmi mélypontra süllyedt a magyar infláció júliusban. Több mint 300 esetben tárt fel az adóhatóság szabálytalanságot a Balatonnál, folytatódik a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Történelmi mélypontra süllyedt a magyar infláció. Júliusban mindössze 1,2%-kal voltak magasabbak a fogyasztói árak, mint egy évvel korábban. Ilyen alacsony értéket legutóbb csak nem 10 éve mértek. A kedvező adat ugyan az elemzői várakozásokat is felülmúlta, a részletes statisztikák azonban jóval árnyaltabb képet mutatnak. Miközben számos alapvető élelmiszer ára jelentősen csökkent, a szolgáltatások továbbra is gyors ütemben drágulnak. Több mint 300 esetben tárt fel az adóhatóság szabálytalanságot a Balatonnál, ez a tavalyihoz képest minimális emelkedést jelent. A legtöbbször a nyugtaadást ellenőrizték, de kiemelt figyelmet kapott a szabályszerű foglalkoztatás és az online pénztárgépek használata. A szabálytalanságok többsége a nyugtaadás elmulasztásához, illetve a foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott. Ők szankciókra számíthatnak, 2 millió forint bírságot is fizethet, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést, ráadásul határozott időre üzletét is bezárhatják. Körültekintésre kérte a külföldi utazási irodával utazókat a Magyar Biztosítók Szövetsége. A napokban csődbe került bolgár utazási iroda a Robinson Tours ügye miatt. Az Európai Uniós szabályozás értelmében minden utazás szervező köteles vagyoni biztosítékkal vagy kapcsolódó biztosítási fedezettel rendelkezni arra az esetre, ha a fizetésképtelenség miatt nem tud eleget tenni vállalt kötelezettségeinek. Ha az érintett utazás szervezők székhelye nem Magyarországon van, akkor a székhely szerinti ország szabályozása eltérhet a magyar gyakorlattól, és az érintett utasoknak a külföldi biztosítónál kell érvényesíteniük a kárigényüket az ottani szabályok szerint. A mesterséges intelligenciával ért dolgozatok kiszűrése érdekében a dán tinédzsereknek mostantól szóban kell megvédeniük az otthon megírt írásbeli esszéiket. Emellett az intézményeket arra fogják ösztönözni, hogy a diákok az írásbeli feladataikat ne otthon, hanem az iskolában ellenőrzött körülmények között végezzék el. A mesterséges intelligencia egyre nagyobb kihívást jelent az oktatásban világszerte. Svédországban például 2023 és 25 között 688%-kal nőtt azoknak a diákoknak a száma, akiket rajta kaptak, hogy mesterséges intelligenciát használnak olyan körülmények között, amikor nem lett volna lehetőségük erre. Az ellenséges viszonyok sokkal tisztább idegi lenyomatot hagynak az agyban, mint a harmonikus kapcsolatok, állítja egy japán kutatás. A kísérletben résztvevőknek mindössze 6 epizódot kellett megnézniük egy sorozatból a változás kimutatásához. Ma is felhőtlen vagy derült napos száraz idő lesz, a változó irányú szél mérsékelt marad. A maximum 30-36 fok között valószínű. Holnap is derült napos idő várható, északnyugaton képződhetnek gomoly felhők, arrafelé zápor, zivatar a nap második felében előfordulhat. A változó irányú szél többfelé mérsékelt marad. Reggel 12-18, a legmelegebb órákban 33-38 fok várható.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
3: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu. Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Hobby Rádió.
1: Hobby Rádió.
0: Műsorajánló.
2: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája. Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, oh, ne, hogy tiéd a világ!
5: Omega!
7: Oh,
5: Led Zeppelin!
8: Amanda Lear!
5: És mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot! Kapd el a retro feelinget, és tölts egy órát a legnagyobbakkal! A legnagyobbakkal!
9: I want to break free!
5: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
10: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
5: 3 évtized legendái. A 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
11: UK Fever Show.
12: UK Fever Show.
5: Ez a UK Fever Show.
10: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
12: UK Fever Show.
10: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
13: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hard Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
2: Pilleso. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: Retikül. Aha. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
4: Retikül. Szerdán 16 órától.
3: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Life.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.

0: Műsorajánlót hallottak. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
1: Tényleg nyakunkon a klímaválság, a miniszterelnök szerint. 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája szeptember közepétől, marad a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter szerint a hőhullám rávilágított, hogy tényleg nyakunkon a klímaválság. A miniszterelnök

0: Elmondta, hogy 865 milliárd forintos uniós energetikai forrás nyitnak meg. Jönnek majd a hálózatfejlesztési beruházások, különösen az ország északi részében, de lesz alállomásfejlesztés és megnyitják az utat a szélenergia előtt. Átmeneti megoldásokat vizsgálnak a paksi atomerőműnél arra az esetre, ha tartóssá válna a Duna alacsony vízállása. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. A kormányfő elmondta azt is, a szociális tűzifa keret emelését is tervezik. Rekord alacsony szintre csökkent az éves infláció. Júliusban 1,2%-ra mérséklődött a pénzromlás. Az élelmiszerek ára több mint 1%-kal csökkent, a szolgáltatások ugyanakkor csaknem 5, a szeszes italok dohányáruk pedig mintegy 3%-kal drágultak, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A háztartási energiáért 4%-kal kellett kevesebbet fizetni. A gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok ingyen juthatnak jogosítványhoz. Köböl Anita a kormány szóvivő szerint a támogatási rendszer lehetőséget ad a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiataloknak a társadalmi mobilitásra, javítja a munkaerőpiaci esélyeiket, valamint olyan képzettség megszerzését teszi lehetővé, amely előnyt jelenthet az elhelyezkedésben. Intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel kezdte meg a Szociális és Családügyi Minisztérium Gyermekjogi és Gyermekvédelmi Államtitkársága a gyermekvédelmi rendszer állapotának feltárását. A program része a munkatársakkal folytatott egyeztetésen túl az épületek és tárgyi körülmények megismerése, valamint az egyeztetés a helyi gyermekvédelmi jelzőrendszer szereplőivel. A felmérés második szakaszában az érintett gyermekeket és fiatalokat is bevonják. A nemzetközi konyhákat ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. A vizsgálatok elsősorban a nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre vonatkoznak. Tavaly 350 girosztárosító büfében és étteremben végeztek ellenőrzéseket. Csaknem 90 esetben indítottak eljárást, a bírságok összege elérte a 17 millió forintot. Hosszabb szerelvényekkel és sűrűbben jár a H5-ös hév a Sziget Fesztivál idején. A koncertek után 23 óra és éjjel 1 között 5 percenként közlekednek a vonatok a budapesti szakaszon. Hétfőn az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de időnként északon és nyugaton felhők takarhatják el a napot, viszont csak nyugaton alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a légmozgás, országszerte kánikulával lesz részünk, a csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Kedden is marad a napos idő elszórtan frissítő esővel, 33-39 fokos meleggel.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
3: Fordult már önökkel elő, hogy sürgősen pisilni kellett, de nem volt rá lehetőség. Hazánkban 10 emberből 5-öt is érintett ez a probléma, már-már betegségig fajuló szinten is. A kérdés kínos, nem is szeretünk róla beszélni. De ha muszáj, akkor menni kell. De hova? Az utcán, aluljárókban érdeklődtünk.
4: Tud esetleg itt a közelben egy nyilvános vécét?
5: Nem tudom.
4: Nem fordult még önnel ilyen probléma elő?
5: Nem szoktam erre járni, úgyhogy nem.
4: Most hirtelen ha találnia kellene, akkor hol keresne itt az aluljáróban?
5: Hát nem igazán. Nem keresem.
6: Hát még nem volt ilyen problémám, mert én a klinikáról jövök, és itt dolgozok másodállatban, és előtte elmegyek, hogy tudjak ideérni, és innen meg megyek a tendőségre dolgozni.
4: Nem tudja, hogy van itt a közelben nyilvános vécé egyébként?
6: Szerintem lenni kell, nem? Csak a Lehel téren tudok.
4: Hát az meg jó pár megállóval a lépben.
6: Én szerintem csak ott, nem tudom, hogy van-e itten.
4: Köszönjük szépen.
3: Itt egy nyilvános WC. Nézzünk be ide.
4: Ezért csokolom, Hobby Rádiótól vagyunk. Egy rövid interjút, ha tetszene tudni.
7: Nem lehet, be van kamerázva, és nem engedélyezik.
8: Csak itt a cél jön ide.
7: Aztán megveszi a kamerát, hogy nem engedélyezik.
4: Jó, köszönöm szépen.
7: Köszönjük fel a viszontlátásra.
4: Pont itt a WC mellett vagyunk. Önnel fordult elő az, hogy sürgősen kellett valahol esetleg WC-znie, pisilnie nyilvános helyen.
8: Igen.
4: Hogyan sikerült ezt megoldania?
8: Annak örülnék, hogy a belvárosban is különböző fontos helyeken lennének európai diónak megfelelő mellékhelységek.
4: Fordult elő azt, hogy mondjuk pisilnie kellett nyilvános helyen?
9: Nem, köszönöm szépen, nem, viszont hálás.
4: Furcsa, mert nem nagyon akarnak velünk szóba állni. Megijednek tőlünk. Fordult önnel már elő az, hogy esetleg valahol bécéznie kellett mondjuk ilyen nyilvános helyen?
10: Én nem járok, én vidéki vagyok, most vagyok fönt, én nagyon régen voltam már.
4: De vidéken is szoktak pisilni.
10: Hát, de ott nálunk általában van mindenhol vidéken. Hát itt Pesten most pont úgy jártam, ma följöttem, hogy nem volt hely, ahol pisáljak, be kellett venni egy vendéglőbe.
4: Nem volt kínos, mert ugye akkor fogyasztani is kell.
10: Hát, nem, hát most megkértem, hogy engedjenek meg.
4: Örülne esetleg mondjuk egy olyan térképnek, ahol föl lennének tüntetve a különböző WC-k helyei?
10: Hát a saj termé, hát hogyne, hát alig van a fővárosban a hely, ahol lehet ugye WC-k, főleg a ilyen parkokban, meg terekben, ugye megszüntették nagyon sok helyen, hát az természetes, hogyha föl lenne tüntetve, a táblával jelezve lenne, annak mindenki örülne.
4: Voltál olyan helyzetben, amikor gyorsan hirtelen pisilni kell?
11: Igen, voltam.
4: Hogy sikerült megoldani?
11: Visszatartottam leginkább. Megpróbáltam olyan helyet, fizettem is már érte, hogy be tudjak menni egy étteremben, hogy használhassam a toalettet.
12: Lévén én látássérült vagyok, ez egy nagyon problematikus kérdés, hiszen nagyon kínos és kellemetlen, ha az ember egyedül van, vagy ki kell gondolni, hogy ismer-e valami vendéglátó egységet mondjuk a közelben, hova be lehet szaladni, vagy hogyha van valaki, akit elkapok egy metró aluljáróban például, és meg tudja mondani, vagy meg tudom kérdezni, hogy van-e illemhely éppen azon az adott helyen, de hát az még mindig az emberek jó indulatától függ, hogy oda kísérnek-e, és akkor hát ugye higiénés szempontból is nagyon vigyázni kell, mert az ember, ha nem látja, hogy milyen az a hely, akkor még fokozottabban oda kell figyelni arra, hogy ne érintse meg, ne üljön rá, stb. Az illemhelyre. Hogyha lenne interneten egy elérhető térkép, ami esetleg beszélő szoftverrel is használható lenne, az szerintem mindenkinek nagyon segítő lenne, legalábbis pszichésen mindenképpen megnyugtatná azokat az embereket, akik kiszolgáltatott helyzetben vannak ilyenkor.
4: Van-e itt a közelben tudomások szerint nyilvános WC?
13: Nem tudom, én nem szeretek itt pisilni, úgyhogy de itt van mellett.
4: Igen. Nem volt még olyan helyzet, amikor nagyon kellett valahol pisilni?
13: Nem, én itt lakom, itt dolgozom, és nem igazán szoktam ide járni.
4: És máshol?
13: El tudom intézni, mindig munkahelyen vagy otthon. Köszönöm én.
3: A sűrű vizelési ingert hiperaktív hólyagszindrómának nevezik. Mit is jelent ez orvosi értelemben? Kérdezem dr. Takács Péter, urológus professzort.
14: A hiperaktív hólyag egy nagyon gyakori tünetegyüttes, amely mind a férfiakat, mind a nőket érinti. Az életkor előhaladtával egyre gyakrabban fordul elő. A 20-as, 30-as években egy a lakosságnak körülbelül 6-8%-át érinti, a 70-es, 80-as életkorra viszont eléri a 40-50%-ot. A leggyakoribb panaszok azok a gyakori vizelés, a nagyon erős késztetésnek az érzése, hogy azonnal rohannunk el a WC-re, illetve gyakran az is felmerül, hogy éjszaka kétszer-háromszor vagy többször is fel kell kelnünk, hogy kimenjünk a WC-re. Általánosságban azt mondható el, hogy mindaddig, amíg a 24 óra leforgása alatt kevesebbször használjuk a WC-t, mint 8 alkalom, az normálisnak mondható. Minden olyan esetben, amikor már gyakrabban fordul elő azt, hogy a WC-re kell menjünk, az kórosnak tekinthető. Számos olyan kórkép van, amely fokozza ennek a túlműködő hólyagnak, a tünetegyüttesnek a megjelenését, főleg olyan betegségek, amelyek idősebb korban gyakrabban fordulnak elő, így cukorbetegség, agyvérzés, szívbetegség, vagy egyéb más olyan betegségek, amelyek a idegrendszert érintik, hatással lehetnek a hólyagnak a működésére, de gyakran alapos kivizsgálás ellenére sem találunk a háttérben egyéb okot, amely a hólyag túlműködését okozza. A kezelés az elég egyszerű, több lépcsőben zajlik. Az első lépcső kicsi az úgynevezett viselkedésterápia, amikor arról van szó, hogy megpróbáljuk újra tanítani, megpróbáljuk újra megtanítani a pacienssel azt, hogy a húgyhólyagnak a kontrollját visszanyerje. Ugye, amikor gyerekek vagyunk, legalább 3 év eltelik arra a célra, hogy megtanuljuk a húgyhólyagnak a működését, felnőtt korban ennek a kontrollnak a zavara okozza a panaszokat, és egy speciális viselkedésterápiával ezek a hólyag működésnek a kontrollja visszanyerhető. Ezen kívül számos olyan anyag van, amely a húgyhólyag működését fokozza, így alkohol, a különböző fűszeres ételek, tehát egy speciális diétával is segíthető a húgyhólyagnak a jobb működése. Amennyiben a konzervatív terápia nem jár eredménnyel, a második lépcsőben gyógyszeres kezelést alkalmazunk. Több ilyen gyógyszer is van hazai forgalomban, amelynek a működésének az elve az, hogy a húgyhólyagon lévő receptorokat, idegeket valamilyen szinten lassítja, így az a érzés, hogy mennünk kell a WC-re, vagy gyakran kell használjuk a WC-t, ez elnyomható. Amennyiben a gyógyszeres terápia nem vezet eredményre, akkor úgynevezett neuromodulációt próbáljuk alkalmazni. Ez egy olyan terápia, amely a húgyhólyagot ellátó idegeket akupunktúrás jelleggel, ezt idézőjelben mondom, akupunktúrás jelleggel elektronikus úton próbáljuk stimulálni, így a húgyhólyagnak a jobb működése érhető el. A hólyagtűnműködés esetében a műtéti megoldás csak a legesleg-ritkább esetben kerül sorra, illetve ritkán egy modernebb alkalmazása a neuromodulációnak, amikor egy úgynevezett húgyhólyag pacemakert ültetünk be a betegbe, amely folyamatosan stimulálja a húgyhólyagot, így annak beidegzése javul, és kevésbé lesz aktív a működése.
3: A betegség kialakulásának lehetnek-e pszichés okai?
14: Kétségtelen, hogy a idegrendszernek nagyon fontos szerepe van a húgyhólyag működésében. Tudjuk azt is, hogy azok a betegek, akik depresszióban vagy más idegrendszeri betegségben szenvednek, és olyan gyógyszert kénytelnek szedni, amely hatással van az idegrendszerükre, azoknál a betegeknél ilyen jellegű vagy más vizelési panaszok gyakrabban fordulnak elő. A másik oldal ennek a dolognak pedig az, hogy azoknál a betegeknél, akiknél a gyakori vizelés a hiperaktív hólyag szindrómával fent, ez olyan negatív hatással lehet az életminőségükre, hogy ezeknél a betegeknél gyakran alakul ki depresszió vagy más idegrendszeri betegség.
3: Doktor úr, azért nyugtasson meg minket, ha bár elég gyakori ez a jelenség, de nem mindenkinél jelentkezik, akinek mondjuk éjszaka gyakran ki kell menni pisilni.
14: Nem, kétségtelenül nem azt jelenti. Tehát itt egy tünet együttesről van szó, amelynek a gyakori vizelés, a késztetés, az éjszakai gyakori WC használat együttesen hatással van az életminőségünkre. Ezt mindenkinek ugye maga egyénileg tudja eldönteni, hogy ez milyen mértékben befolyásolja az ő életminőségét. Időseknél ez különösen veszélyes lehet, mert hogyha éjszaka többször, háromszor, négyszer is fel kell kelniük, annak az eredménye az lehet, hogy a sötétben, amikor botorkálnak ki a WC-be, elesetnek, sérülés éredi. Tehát adott esetben éjszakánként 2-3 alkalommal való WC használat is lehet már kóros, de együttesen kell nézni az összes tünetet, egyéb más panaszokkal együtt, hogy el tudjuk dönteni, hogy kinek van szüksége segítségre.
3: Mennyi időn belül lehet orvosolni ezt a problémát?
14: Attól függően, hogy mi áll a kórkép hátterében, illetve vannak-e egyéb olyan betegségek, amelyek provokálják a tüneteket, attól függően. Amennyiben a viselkedés terápia nem vezet eredménye, annak legalább egy 2-3 hónapot szoktunk adni esélyt arra, hogy maga a viselkedés terápia a panaszokat szüntetheti, vagy javíthatja. Amennyiben ezzel nem érünk eredményt, a gyógyszeres terápia már 2-3 hét után egyértelmű eredményeket szokott mutatni. A fontos az, ugye, hogy a megfelelő kivizsgálás megtörténjen, a kivizsgálás után pedig a viselkedés terápia, illetve a gyógyszeres terápia általában meghozza a várt eredményt.
3: Említette, hogy elég sokan küzdenek ilyen problémával. Vajon mindannyian el is mennek kivizsgáltatni magukat orvoshoz?
14: Ez egy nagyon jó kérdés. Magyarországon úgy tűnik, hogy a betegek még mindig félnek az orvoshoz fordulni ezekkel a panaszokkal, szégyenérzetük van miattuk. A másik oldalról, és itt az orvostársamnak a felelőssége is beleszól abba, nehéz eljutni azokhoz a szakorvosokhoz, megtalálni azokat a orvosokat, akik érdemben tudják kezelni a vizelési zavarokat. Ezek lehetnek urológusok, nőgyógyászok, nőgyászati urológusok, de itt fontos lenne, hogy a körzeti orvosok elirányítsák a betegeket a megfelelő orvosokhoz, ahelyett, hogy a pelenka használatára vagy a betétek használatára irányítaná a betegeknek a figyelmét.
3: Ez nem csak nőkre jellemző betegség, ugye?
14: Nem, tehát ez a tünet együttes nem csak nőknél jelenik meg, férfiaknál is előfordul, bár kétségtelen, hogy a nőknél gyakrabban fordulnak elő ezek a kórképek, de a férfiaknál ugyanúgy jelen vannak. Tehát, mint említettem, nagyon fontos egy kivizsgáláson átesni a betegnek, hogy biztosak lehessünk abban, hogy nem áll valami egyéb kóros hólyagelváltozás a háttérben, tehát akár egy hólyag tumor, egy hólyag polip, vagy vagy krónikus gyulladás is okozhat hasonló tüneteket. Tehát ezt mindenféleképpen ki kell zárni először, hogy nehogy az történjen, hogy a beteget ugye ezzel a hólyag túlműködés panasszal kezeljük, miközben a háttérben valami más működik. Tehát szintén ezek a kórképek férfiaknál is megjelennek, de nőknél általában az ilyen típusú vizelési panaszok gyakrabban fordulnak elő.
3: Az IBE Egyesület a kontinenciáért egy érdekvédelmi szervezet. Ez a betegség még nem inkontinencia, hanem egy olyan kellemetlen, hirtelen jelentkező, sürgető és halasztás nem tűrő vizelési inger, ami szó szerint WC-függővé teszi az embereket. Vannak különböző megoldási lehetőségek, amiket csak szakemberhez fordulva és nem a probléma elől elfutva lehet és kell megoldani. A gyógyulásig viszont élni kell az életüket. Vásárolni, gyerekekért menni, dolgozni. A probléma itt kezdődik, mert nincsenek megfelelő közvécék, és ha vannak, akkor sem tudjuk, hogy hol és milyen minőségűek. Pálfi Brigitta egyesületi elnököt halljuk.
15: Az egyesület 2006 óta létező betegek érdekeit képviselő egyesülés, ami nem azt jelenti, hogy csak a betegek érdekeit, természetesen mindazok érdekeit, akik a betegekért vannak, és itt a gyártó oldalról is beszélnék, hiszen számos gyógyszercég, számos gyógyászati segédeszközgyártó cég, akik az ő ellátásukban és az életük minőségének javításában nagyon jelentős szerepet játszanak, az ő érdekeik is megpróbáljuk összehozni a használók, akik ugye kényszerből használják ezeket a termékeket, vagyis a betegek érdekeivel. Tulajdonképpen több mint 1200 tagja van az egyesületnek, ami azért nagyon nagy szám, mert maga a téma, az inkontinencia, illetve a vizelesztürítési zavarok és problémák, ez azért nem egy olyan publikus téma, ami mellé olyan nagyon szívesen tömörülnének, állnának oda emberek, és adnák az arcukat, nevüket ehhez, úgyhogy mi ezt nagyon nagy dolognak tartjuk, hogy egy ilyen egyesület létre tudott jönni. Természetesen ez támogatók nélkül, akik ugyanúgy hisznek ebben az ügyben, nem tudott volna megvalósulni. Így nagyon sokat köszönhetünk olyan cégeknek, akik akár a pelenka gyártásban, vagy akár gyógyszergyártásban is nagy szerepet vállalnak, kutatásban, fejlesztésben, és itt természetesen a betegek ellátásában is. Az egyesület egyébként a tagdíjakból tartja fenn az alapvető szükségleteit, és minden más megpróbálunk pályázatok útján előteremteni a további működéshez.
3: A vizelési inger alapvetően intim tabu kérdés. Ennek ellenére hogyan sikerült felvenni a kapcsolatot az érintettekkel?
15: Igen. Annak idején egy PR ügynökség vállalt nagyon komoly szerepet, akik a megfelelő módszerekkel és a megfelelő csatornákon elindultak. Nagyon sok beteg is hozzátartoz. Akkoriban még nem volt olyan szigorú a betegekkel való céges kommunikáció, hivatalos megkeresés, mint most. Jelenleg ez a piac egy rendkívül erősen és nagyon mostoha módon szabályozott, tehát a jogi szabályozást nyertem és a kommunikáció lehetőségeket szabályozott piac. Ez akkor még nem volt így, és ezért ez egy nagyon szerencsés időpontban történt, amikor tulajdonképpen a különböző termékeket használó betegek orvosi rendeléseken, házi orvosoknál, kórházakban, más ellátó intézményben megjelentek, és ott őket meg lehetett szólítani, őket, illetve az őket ápoló hozzátartozókat, mert azért őket se felejtsük ki a körből, hiszen egy inkontinens beteg az még nem azt jelenti, hogy egy beteg az érintett, hanem ha ő környezet mondjuk él 2-3 családtag, akkor őket is érintettnek lehet mondani, hiszen az ő ellátásuk nagyon komoly terheket ró, úgy lelkileg, mint anyagilag a családra.
3: Érdekes, hogy egy cég számára jobban megnyíltak, mint a velük foglalkozó orvosok, ápolók, nővérek számára.
15: Végül is az ő segítségükkel kezdtük őket felkutatni, de hogyha az orvosok, ápolónők figyelmét erre nem hívjuk fel, hogy van egy ilyen lehetőség, van egy ilyen csatorna, van egy ilyen egyesület, ahová be lehet kerülni és be lehet jelentkezni, az ő segítség nélkül ez nem tudott volna létrejönni, tehát ők aktív szereplői voltak annak idején ennek a toborzásnak, ennek a sikertörténetnek.
3: Mi az, amit tudnak nyújtani az egyesületi tagoknak?
15: Az egyesület a tagok számára egyrészt a témájuk, a problémájuk folyamatosan előtérben van, tehát van egy olyan egyesület, aki mer erről beszélni, hiszen az egyesület mögött van 1200 sors, 1200 ember, de egy személyben senki nem merne kiállni a problémájával. Már is kommunikálhatóvá válik ez az intim kérdés. Az ő érdekeiket tudjuk képviselni a döntéshozók felé, gondolok itt az egészségbiztosítási pénztárra, a minisztériumra, akkor, amikor egy olyan gondolkodás mentén születnek döntések, hogy mondjuk egy ilyen problémába nem lehet belehalni, tehát ebből a szempontból ez az a büdzsé, amiből nyugodtan lehet vágni, és mondjuk fizessen többet a beteg a saját ellátásáért, vagy a hozzátartozó. Tehát itt mi fel tudjuk emelni a hangunkat, és bízunk abban, hogy ahogy eddig is, ezután is az meghallgatásra kerül, mert a beteg szava, a beteg szócsőve, azok tulajdonképpen mi vagyunk.
3: Mondhatjuk azt, hogy egy érdekképviseletet is ellátnak.
15: Érdekképviseletet is ellátunk. Ezen kívül a hozzátartozók fordulhatnak hozzánk zöld számon, ahol az ápolási tanácsoktól a társadalombiztosítási ellátásból járó jogokon keresztül a különböző megoldási lehetőségekig, mert ennek elég széles spektruma található meg, mindenről tudunk felvilágosítást, tanácsot, konkrét segítséget nyújtani a betegeink és hozzátartozóik számára.
3: A hiperaktív hólyagszindrómát miért fontos kiemelten kezelni?
15: Az azért lóg egy picit ki az inkontinencia sorból, mert itt még az érintettek tulajdonképpen nem inkontinensek, viszont a toalettől toalettig élik az életüket, ami azt jelenti, hogy 20 percenként akár olyan rohamokban jelentkező vizeletürítési ingerrel találják magukat szemben az érintettek, hogy nem nagyon tudják a normál társadalmi életüket élni, tehát gondot okoz egy munka ellátása, gondoljunk egy pénztárban ülő hölgyre, gondoljunk egy tanárnőre, vagy bárkire, akinek folyamatos munkavégzésre van szüksége, és nem hagyhatja el a munkahelyének a színhelyét. De mondjuk gondoljunk csak egy egyszerű bevásárlásra, vagy nagy isten egy moziba vagy egy színházba szeretne valaki elmenni. Ez rettentő módon rontja az életminőségüket ezeknek az érintett betegeknek, és ami az érdekes, hogy ők nem is gondolják, hogy ez betegség. Azt gondolják, hogy neki egy kicsit gyengébb a hólyagja, gyengébb az áraizomzata, vagy esetleg azt gondolja, hogy ez már a korral jár, ezzel együtt kell élni, holott emögött egy betegség van. Semmi más nem kell tenni, mint el kell menni nőgyógyászhoz vagy urológushoz, aki egy megfelelő protokoll szerint elkezdi a kivizsgálást, és van erre megoldás. Nekünk az a célunk, hogy ezekből a betegekből ne is váljon inkontinens, tehát itt már egy picit a prevenció is bejön a képbe, aminek egyébként egy kiváló példája, hogy az Inkontinencia Beteg Egyesület egy olyan Európai Unió által támogatott szűrőprogram folyamatos résztvevője, aminek a színhelye egy speciálisan felszerelt kamion, ez Magyarország átfogó szűrőprogramja. Egy évben több mint 180 helyszínen jelenik meg, és ott ingyen lehet részt venni különböző szűréseken. Itt van egy olyan pont, egy olyan szűrőpont, aminek a neve inkontinencia és vizeletürítési zavarok szűrés. Ez egy tesztlap, borzasztó egyszerű ezt kitölteni, és azonnal szembesülünk azzal, hogy hoppá, ez az én problémám, ez a normálistól eltérő. Jé, így nem kell, hogy leéljem az életem. Van megoldás.
3: Ehhez kapcsolódik egy weboldal, a wctérkép.hu.
15: Ez a weboldal, ez a mi oldalunk, ezt a mi kezdeményezésünkre, és ezen folyamat és ezen kampány részeként hoztuk létre. Tulajdonképpen, amikor erről az intim problémáról beszélünk, akkor ezt mindig be kell csomagolni valami olyan köntösbe, olyan csomagolásba, amin keresztül ez könnyebben kommunikálható. Mivel ennek a betegségnek az egyik vezető tünete az, hogy toalettől toalettig élik az életüket, ez valahogy kézenfekvő volt, hogy akkor nézzük meg, hogy vajon, ha el akarunk menni mondjuk Délpestről Északpestig, akkor vajon, hogy tudja azt megtenni egy érintett beteg, vagy egy érintett személy, hogy állnak vajon a közlécék. Hogyha egy ilyen betegséggel küzdünk, akkor az egy sarkalatos kérdés, hogy vajon a közös használatra üzemeltetett toalettek vannak-e, léteznek-e, elérhetőek-e, hol vannak, és milyen állapotban. Mivel úgy gondoltuk, hogy ez is egy társadalmi probléma, és ez ellen is fel kell emelni végre a hangunkat, hogy minősíthetetlen Magyarországon a közvécék helyzete, száma és minősége, ezért összekötöttük ezt a két kérdést. Tehát bevontuk azokat is, akiknek egyébként lehet, tehát felhívtuk a figyelmét azoknak is, akik lehet, hogy egyébként nem érintettek ezzel a problémával, de az is lehet, hogy a környezetükben bárki más, igen. Tehát mondjuk feljön a weboldalunkra, megnézi, kitölti, beregisztrálja az ő általa ismert toalettet, illetve esetleg azt minősíti is, majd lehet, hogy végigolvassa és megnézi, hogy mi is az az oldal, és ott rögtön szembe tűnik, hogy jé, van egy ilyen probléma. Na hát, az én anyukámnak is ilyen van, akkor mit is kell tenni? És elmegyek, elviszem, megmutatom, kitöltetem vele a tesztet, elviszem az orvoshoz, bejelentem az orvosnál. Tehát ez a két dolog, ez így lett egy fázi árukapcsolással kapcsolva egymáshoz.
3: Egyébként ilyen adatbázis nem létezik Magyarországon, tehát nem úgy működik, hogy kellene lennie egy olyan adatbázisnak, ahol elérhetőek ezek a közvécéknek az adatai?
15: találtunk olyan oldalakat, ahol néhány, de ezek főleg közvécéket üzemeltető cégek oldalai, ahol leginkább nyilván a saját toalettjeik vannak elérhető módon fenn az interneten, de ez közel sem fedi le az országot, ezért azt gondoltuk, hogy ezt most összefésülnénk, és létrehoznánk közösen egy olyan használható adatbázist, amivel még nem lesz itt a vége a munkának, hanem a későbbiekben szeretnénk higiéniai cégeket is bevonni, másokat, akik ebben érintettek, és akiknek ez fontos, hogy akár ezt a kérdést is tovább tudjuk görgetni, és ne adj Isten egy olyan formátumba kerüljön, ami esetleg nem szükséges egy laptopot a hónunk alatt hordani, és mondjuk felcsatlakozni az internetre, hogy megnézzem, hogy hova tudok elmenni, elintézni folyóügyeimet, ha útközben vagyok, hanem mondjuk kézben van egy olyan térképen, amit jól tudok erre használni, vagy az autóban van. Tehát ez a jövő, majd ezt is szeretnénk elérni. Egyelőre erre most még nincs megfelelő pénz, mennyiség, hogy ezt most kivitelezni tudjuk. Ez az első fázis, most szeretnénk feltölteni, mert hogyha már van egy adatbázis, akkor azzal tovább gondolkodni, egy olyan programba más támogatókat is bevonni, sokkal egyszerűbb, mint hogyha a nulláról lennének álmaink. Már lesz egy adatbázisunk, egy elképzelésünk, ami mellé biztos, hogy könnyebb lesz támogatókat szerezni a jövőben.
1: Műsorajánló.
16: Egy műsor. I could have spread my wings and done a thousand things. Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
17: Ma meg a szombat délután.
16: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Ettől lesz
1: dupla jó. Csákatilával. Gyere fel, táncolj
2: mi! Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Szivárvány. Maga színműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
5: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
6: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
7: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
6: Jó szórakozást!
7: Jó szórakozást! Műsorajánlót hallottak.
8: Try me out, please baby, try me out. Just take a chance with me, cause I wanna be yours. Try me out, if you just try me out, I'll be the girl for you.

0: Móvi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Balázs Poli vagyok, sziasztok. Üdvözlök minden kedves Hobbi Rádió hallgatót. Hallgassátok továbbra is a rádiót.

0: Kamureklám.
1: Gondoltak már arra, hogy ha Edison nem lett volna, akkor most gyertyafénynél néznénk a tévét?
0: Kamureklámot hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
2: Egészségedre.
3: Egészségedre.
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
2: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika, a legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció júliusban. Két részletben is automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció, jelentette ki a miniszterelnök a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataira reagálva. Magyar Péter hangsúlyozta, az erősödő forintnak is köszönhetően alig 1,2%-kal nőttek tavaly júliushoz képest az árak. Hozzátette, az élelmiszerárak hosszú idő után először mérséklődtek. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet a családi pótlékhoz hasonlóan az államkincstár utalja még a tanév kezdet előtt. A második 50 000 forintot utalvány formájában kapják meg a családok novemberben. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte, miután Szabadkán tárgyalt a szerb közlekedési miniszterrel. Vitézi Dávid hangsúlyozta, az új magyar kormány egyes kérdésekben ugyan kritikával illeti a beruházás magyarországi szakaszának megvalósítását, ugyanakkor stratégiai céljának tekinti a Budapest-Belgrád vasútvonal mielőbbi befejezését. Megkezdődhet a villamosenergia hálózat fejlesztése uniós forrásból, és lehetőség lesz új szélerőmű parkok létesítésére is, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András szerint a beruházásoknak köszönhetően tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára az energia. Október végéig döntenek az új tankerületi vezetőkről, azok is pályázhatnak, akik jelenleg betöltik ezt a pozíciót. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter egy az RTL-nek adott interjúban közölte, hogy az iskolavezetők visszakapják a munkáltatói jogokat, ismét ők dönthetnek majd a tanárok kinevezéséről, a Klebersberg központ pedig oktatás támogatási háttérintézményként működik tovább. A miniszter hozzátette, szeretnék megszüntetni a tankerületek politikai jellegét. Az idei első fél évben 4%-kal nőtt a hazai kiskereskedelmi forgalom, ez azt jelzi, hogy erősödik a gazdaság és nő a bizalom, írta a Kapitány István közösségi oldalán. A gazdaság és energetikai miniszter közölte, hogy a nem élelmiszer jellegű vásárlások jóval gyorsabban bővültek, mint az élelmiszerforgalom. Ez pedig arra utal, hogy egyre többen valósítják meg korábban elhalasztott vásárlásaikat is. Hétfőn az ország legnagyobb részén derült napos idő várható, északnyugaton képződhetnek gomoly felhők, illetve nyugat felől érkezhetnek fátyol felhők. Arrafelé zápor, zivatar a nap második felében előfordulhat. A változó irányú szél mérsékelt marad, a Dunántúlon élénkülhet meg a déli szél. Hajnalban 12-18 fok lesz, a maximum 33-38 fok között alakul.
2: Hobby Rádió.
3: Kifekszel napozni a jó időbe, hogy szívj magadba egy kis D-vitamint, és közben mondjuk lepirul a vállad, de hát mi baj lehet? Elég sok. A napozás ugyanis nem csak egy-két napig tartó bőrpírt, meg kellemetlenséget vagy égési sérülést tud okozni, hanem hosszú távú károsodást is a bőrödben. Amikor kifekszel a napra, akkor kétféle UV-sugárzás éri a bőrödet, az UVA és az UVB. Ezek különbözőképpen hatnak a bőrödre eleinte, az egyiktől most leégsz, a másiktól meg pár év múlva ráncos leszel, de mind a kettőre igaz, hogy hosszú távon elég súlyos károkat okoz a bőrödnek a mélyebb rétegeiben. A kutatások szerint már 5 leégés is megduplázza a bőrrák kialakulásának a kockázatát, és ezt a rizikót csak emeli, hogyha gyerekként vagy fiatalon égtél le. A sorozatos leégés ráadásul a melanóma egyik kiváltó oka is lehet, ami az egyik leggyakoribb rákos megbetegedés a fiatalok körében. A melanómáról azt kell tudni, hogy korai stádiumban elég jól gyógyítható, később viszont nagyon agresszív betegség. Jó, akkor majd lassan fogok lebarnulni, vagy elmegyek szolizni nyaralás előtt, hogy ne égjek le. Na most az van, hogy ezek se lesznek megoldások a problémára, ugyanis mind a kettő, a lassú barnulás vagy a szoláriumozás ugyanúgy DNS károsodást okoz a bőrödben, és éppen ezért a bőrgyógyászok megegyeznek abban, hogy biztonságos barnulás nincs. Nyilván nem fogod tudni négy fal között leélni az életedet, és nem is ez a lényeg, hanem az, hogy elővigyázatos legyél, amikor napra mész. Ez azt jelenti, hogy naponta többször kent fel a fényvédőt a bőrödre, illetve ha strandra mész, akkor hagyj egy kis időt a naptejnek, hogy beszívja a bőröd, mert különben egyből lemossa rólad a víz. Viszont a legfontosabb, hogy pár évente menj el bőrgyógyászati szűrésre. Ez egy tök gyors és fájdalommentes vizsgálat, ami viszont életet ment.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Műsorajánló.
1: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
2: Megduplázza a kormány a szociális tűzifa igényelhető mennyiségét. Az akutgyárakról is tárgyal az országgyűlés, marad a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megduplázza a kormány a szociális tűzifa igényelhető mennyiségét. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint plusz segítség a nehezebb körülmények között élő családoknak, hogy szeptembertől a tűzifa áfáját 5%-ra csökkentik. Gajdos László soron kívüli egyeztetésre hívta össze az erdőgazdálkodással foglalkozó állami társaságok vezető és utasítást adott a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére és a folyamatos ellátás biztosítására. Jövő héten összeül a parlament az akutgyárakról is.

0: tárgyalnának. A költségvetés módosítása is szerepel a napirendi javaslatok között, de tárgyalnak egyebek mellett a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításáról, a rendészeti feladatellátás átszervezéséről, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal költségvetéséről, a gyógyszerek áfamentességéről is, valamint megválasztják a köztársasági elnököt is. Megkezdődött a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgák átalakítása. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerint az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is megújítják. A tárca tervei szerint az új átmeneti szabályozás végleges formája ősszel kerülhet a nyilvánosság elé. A cél egy sokkal átláthatóbb és igazságosabb magyar nyelv és irodalom érettségi. Elindította a Vállalkozói Energia Összefogás elnevezésű kezdeményezését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. Ebben energiatakarékossági javaslatokat fogalmaz meg, összegyűjti és hetente közzéteszi a csatlakozó vállalkozások önkéntes energiatakarékossági vállalásait az Energia Összefogás Barométerben. Elindult a digitális turisztikai adatközpont fejlesztése. Ez a turisztikai szektorban működő mikro, kis és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítését célozza. A projekt megközelítőleg 1,2 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból valósul meg. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillag pont fejlesztő központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak. A programba olyan egyszülős családok jelentkezhetnek, akik fogyatékossággal élő gyermeket nevelnek és rendelkeznek érvényes egyszülős kártyával. A jelentkezési határidő augusztus 10-e, további információk és a jelentkezési felület az egyszülő.hu oldalon érhetők el. Hétfőn az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de időnként északon és nyugaton felhők takarhatják el a napot, viszont csak nyugaton alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a légmozgás, országszerte kánikulával lesz részünk, a csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Kedden is marad a napos idő elszórtan frissítő esővel, 33-39 fokos meleggel.
1: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: the legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts. This is U.S. Fever Show.
1: Ez itt újra a U.S. Fever Show az elmúlt 30 év legendáival az amerikai kislemezlisták éléről, méghozzá a mai napon 1993 listavezetőivel és Sommer Gáborral a mikrofonnál. Köszöntöm Önöket! Már is belevágunk méghozzá egy svéd popcsapattal, ami Jonas Berggren, Ulf Ekberg, Jenny Berggren, illetve Malin Berggren alapított, és ők voltak 1993 és 2002 között Svédország legsikeresebb pop formációja, több mint 30 millió eladott lemezzel. Ők bizony nem más, mint az Ace of Base. A The Sign című daluk volt egyébként a legtöbbet eladott album az USA-ban a top 100-as listán, de többek között szerepelt még a Billboard listán. Az All That You Want, a The Sign, no meg a Don't Turn Around is. Már az egyik említett dalt, már is indítom itt a US Weaver Show-ban. 1993 októberének listavezetője az All That You Want, novemberben pedig Bryan Adams és a Please Forgive mi bizonyult az egyik legjobbnak. Velük már is elkezdődik a US Fever.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Az előbb Bryan Adams-et már hallgattuk, a folytatásban is ő következik. Ő egyébként Brian Guy Adams néven született, még annó Kanadában, dalszövegíró, illetve fotográfus is. A zenészi pályafutás mellett zenei pályafutását még 1977-ben kezdte el, azóta pedig 34-szer jelölték különböző zenei díjakra, egészen 1998-ig bezárólag 65 millió lemeze fogyott el. 1993. decemberében egy lírai dallal és egy fantasztikus trióval hódít meg az amerikai kislemez listát, mindjárt hallgatjuk a Rod Stewart-tel és Sting-el közös All for Love-ot, előtte azonban vissza 1993. novemberében, ugyanis ekkor egy olyan amerikai pop R&B énekesnő tarolt, aki az 1990-es és 2000-es évek legsikeresebb előadója volt. 1990-ben jelent meg az első albuma Mariah Carey-nek, és ő volt az első előadó, akinek első 5 kislemeze mind vezette a Billboard 600 slágerlistáját. A Billboard magazin szerint ő az 1990-es évek legsikeresebb amerikai énekesnője. A 100 legsikeresebb előadót felsoroló Billboard listán az 5. helyre került. Bryan Adams, Rod Stewart és Sting All for Love tehát 93. decemberéből, őket pedig Mariah Carey követi nem sokára a Hero-val, itt a Legendák órájában.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
1: Dalok, amelyek soha nem mennek ki a divatból, 1993-ban pedig Amerikában a legjobbnak bizonyultak. Ezekből válogat a mai napon a US Fever Show. Már is megyünk tovább egy amerikai rock formációval, ami 1989-ben alakult, méghozzá Krista Hillhouse, Shauna Hall, Wanda Day, illetve Linda Perry által. Ők voltak a Four Non Blondies. Első albumuk kiadása után tagcseréken ment át a csapat. 1993-ban viszont kiadtak egy olyan dalt, ami mind a mai napig fémjelzi őket, no meg a legjobban ismerhetjük a Four Non Blondies-t. 1993 nyarán júliusában a WhatsApp az amerikai kislemezlista élét hódította meg. Pillanatokon belül őket hallgatjuk, előtte azonban egy 1978-ban alakult brit pop együttest pörgetünk, akik sikereiket az 1980-as években érték el. 81-ben jelent meg első albumuk, a Duran Duran, amit még 11 album követett egészen 2007-ig. 1993. februárjában az Ordinary World vezette az amerikai kislemezlistát, Duran Duran, illetve a Four Non Blondies a folytatásban, itt a legendák órája.

0: Jobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk. Műsorajánló.
1: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Na meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 óra

0: Csákatillával.
1: Gyere velem, táncolj mi!
2: Kunyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái, pénteken 4-től, a Hobby Rádióban.
4: 3 évtized legendái, a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
4: UK. Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
7: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
3: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió!
8: Hallottál már erről a rádióról?
9: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantelem esküszöm.
10: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
11: A dalok, amelyeken nem fog az idő, 1993-ban ők voltak a legjobbak Amerikában, és ide is betölt egyébként a reggae láz akkoriban. Ian és Roger Louis jamaikai fivérek alapította a csapat, pedig az Inner Circle ebből a hullámból sem maradhatott ki. Ezt a csapatot még 1968-ban alapították, a leghíresebb daluk pedig a 87-es Bad Boys betét dal volt. Kezdetben egyébként még amerikai soul és R&B slágereket játszottak, később pedig néhány reggae dalt feldolgoztak, főleg Bob Marley-tól. Hiába 87-es a dal, 93-ban Amerikában a legjobb volt júniusban. Hamarosan az Inner Circle és a Bad Boys, előtte azonban Alexander Neston Hathaway, ismerte nevén Heather Hathaway, egy trinidadi énekes, aki 93-ban vált ismerté a What Is Love című dalával, ami az Eurodance egyik legismertebb dala lett, no meg a diszkó patkányok leghíresebb fejbólogatós dala. 93. októberében volt a legjobb a Hathaway és a What Is Love, már is itt a US Fever Show-ban. What is-

Már is folytatódik a legendák órája, méghozzá azzal az Inner Circle-lel, amit már az előbb hallgattunk a Bad Boys betét dalaként. A következő dal igaz már nem filmbetét dal, hanem egy saját különálló szerzemény. 1993. októberében a Sweat bizonyult az amerikaiak körében a legjobbnak, és mint egyik US Fever Show-ból sem, általában nem hiányozhat a pop nagyasszonya. Ő minden évben elkövetett olyat, ami bizony Amerikában a number one pozíciót érte. Ez így volt 1993-ban is. Szeptemberben a Rain-nek osztották a legjobbnak járó aranyérmet. Hamarosan Madonnát is hallgatjuk a legendák órájában, de csak is az Inner Circle után.

Télidőhöz közelítünk itt a US Fever Show-ban, de még a pihenő előtt meghallgatunk két listavezetőt 1993 legjobbjai közül, méghozzá elsőként egy amerikai rock muzsikust, aki immáron több mint 30 éves pályafutással a háta mögött, több millió eladott lemez után még mindig nagy ismertségnek örvend, 1993 októberében pedig az I Would Do Anything For Love But I Won't Do That című dalával a legjobb volt Amerikában is, Meatloafot hallgatjuk, utána pedig az óra zárása a 93-as júliusi listavezető Robiness és a Show Me Love. Őket meghallgatjuk, viszont önök ne menjenek sehova, szusszanjanak velem egyet,

0: Jobbi Rádió! Hamarosan folytatjuk!
1: Automatikusan utalják a két részletben érkező iskolakezdési támogatást, még ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni és nem terheli semmiféle adó. A támogatás első felét a Magyar Állam kincstár folyosítja, még tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 ezer forintot novemberben utalvány formájában kapják meg az érintett családok. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyermek jogosult. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Erről tárgyalt Szabadkán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerb kollégájával. Egyelőre elmaradt az albérlet piaci roham. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után országosan 6%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami alig haladja meg a tavalyi erősödést. Így 2024-ben több mint 15%-kal nőtt a napi átlagos kereslet. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint országosan visszafogottabb a szezonkezdet, ám több nagy egyetemvárosban a tavainál, sőt bizonyos helyeken a 2024-esnél is erősebb keresletnövekedés látható. Szeged például naponta átlagosan 66%-kal többen érdeklődnek. A tartós hőség a női hormonrendszer működésére is hatással lehet, megváltoztathatja a menstruációs ciklust, illetve felerősítheti a menopauza tüneteit. Fehér Boglárka, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának szakorvosa szerint a nyári meleg éjszakák miatti alváshiány, a fizikai megerőltetés és a dehidratáció megemeli a szervezet stresszhormon szintjét, ami tovább módosítja a női hormonok működését. A panaszok mérséklésére a hűvös környezetben való pihenést, a könnyű, magas folyadéktartalmú ételek fogyasztását, valamint jól szellőző pamut vagy leruházat viselését javasolja. A mesterséges intelligenciával ért dolgozatok kiszűrése érdekében a dán tinédzsereknek mostantól szóban kell megvédeniük az otthon megírt írásbeli esszéiket. Emellett az intézményeket arra fogják ösztönözni, hogy a diákok az írásbeli feladataikat ne otthon, hanem az iskolában ellenőrzött körülmények között végezzék el. A mesterséges intelligencia egyre nagyobb kihívást jelent az oktatásban világszerte. Svédországban például 2023 és 25 között 688%-kal nőtt azoknak a diákoknak a száma, akiket rajta kaptak, hogy mesterséges intelligenciát használnak olyan körülmények között, amikor nem lett volna lehetőségük erre. Hétfőn az ország legnagyobb részén derült napos idő várható, északnyugaton képződhetnek gomoly felhők, illetve nyugat felől érkezhetnek fátyolfelhők. Arrafelé zápor, zivatar a nap második felében előfordulhat. A változó irányú szél mérsékelt marad, a Dunántúlon élénkülhet meg a déli szél. Hajnalban 12-18 fok lesz, a maximum 33-38 fok között alakul.
2: Hobbirádió.hu
0: A rádiót! Reklám.
3: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu
4: Jogomvan.hu
5: Jogomvan.hu
4: Jogi segítség mindenkinek!
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu
4: Jogomvan.hu
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu
7: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
2: Itt a Hobbi Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
8: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts. This is
9: US Fever Show. Ez itt még mindig a legendák órája, ahol olyan dalokat hallgatunk, amelyek az elmúlt 30 évben az amerikai kislemezlista élén végeztek, nevezetesen a mai napon 1993 legjobbjai. Továbbra is a folytatásban köszöntöm Önöket, Sommer Gábor vagyok. Ami pedig a zenei vonulatot illeti, természetesen maradunk 1993-ban és egy amerikai alternatív rockbandát hallgatunk Minneapolisból 1983-as alapítással, amit eredetileg még Loud Fast Rules néven alapított Dan Murphy, Dave Pirner, Carl Müller, illetve Pat Morley. Később pedig csatlakozott hozzájuk 1984-ben Grant Young is. Az első három albumukat a Twin Records-zal közösen készítették el, és az igazi áttörést az 1992-ben megjelent, azóta dupla platinummá vált Grave Dancers Union hozta meg a Soul Asylumnak. Méghozzá azzal a Grammy-díjnyertes dallal, ami egy évvel később 1993 augusztusában be is zsebelte az amerikai kislemezlista élét. Hamarosan tehát jön a Soul Asylum és a Runaway Train, az óra nyitányában azonban a Snowfield Informer 1993 februárjának legjobbja. Már is ezekkel folytatódik a US

0: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Az elmúlt 30 év legkirályabb dalait pörgetjük tovább, és 1993 legjobbjait az amerikai kislemezlista éléről. A zenei folytatásban pedig egy amerikai hard rock zenekar érkezik, amely hagyományos rhythm and blues alapú rockot játszik. Ez bizony nem más, mint az Aerosmith. Több évtizeden keresztül markánsan jelen vannak már a zenei életben. A sok stílusváltás ellenére is meg tudták őrizni sajátos arculatukat, míg a korai érát a rhythm and blues, valamint a blues alapú hard rock jellemezte, addig a 80-as években már popposabb és erősebb felhanggal is megszólaltak a hard rock mellett. Közel 4 évtizedes pályafutások alatt generációk sztár zenekaraira voltak óriási hatással, kezdve a Guns N' Roses-tól a Metallica-ig, a Mötley Crüe-tól egészen a Nirvana-ig. Amerika egyik legsikeresebb és legnagyobb múltra visszatekintő zenekara az Aerosmith, innen ered rájuk az aggatott America's Greatest Rock and Rock and Roll Band, azaz Amerika legnagyobb rock and roll bandája szlogen is. Népszerűségüket a 90-es években és az új évezredben is meg tudták őrizni. A mai napig teltházas stadion koncerteket adnak, pályájuk során 27 daluk került fel a top 40-es listákra, és több mint 150 millió lemezt adtak el, 2001-ben pedig bekerültek a rock and roll halhatatlanok sorába. Hamarosan az Aerosmith 93-as szeptemberi listavezetőit, a Crying-t hallgatjuk, előtte azonban jamaikai dallamok érkeznek mégis egy brit csapattól, méghozzá UB40-tól. Elvis Presley egykori klasszikus lírai dalát gondolták újra 93. júliusában, pedig az érre is vitték ezt Amerikában, a UB40 és a Falling in Love with You, már is itt a US Fever Show-ban.

0: Jobbi Rádió.
1: Dalok, amelyek soha nem mennek ki a divatból, ráadásul, hogyha olyan előadók követik el őket, akik mind a mai napig az etalonnak számítanak, akkor pedig nincs is mit magyarázni a sikeren. Két igazi popikonnal folytatjuk, méghozzá először azzal a Whitney Houstonnal, aki 1993. márciusában egy igazi szerelmes dallal, az I Have Nothing-gal tudta meghódítani az amerikai slágerlistát, őt pedig egy ugyancsak 93-as aranyérmes, méghozzá augusztusi legjobb követi majd You Will Be There, Michael Jackson ugyancsak lírai hangvételű szerzeménye, nem sokára itt a legendák órájában.

0: Jobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk. Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
6: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
6: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
7: A tudomány mai állása.
8: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
7: Egy műsor.
8: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
7: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
7: Jó szórakozást.
8: Jó szórakozást.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. Rádió.
9: A 90-es években azért, valljuk be, globálisabb volt a zenei világ. Gondolok itt arra, hogy nem csak európai, angliai, illetve amerikai előadók tudtak igazán kiemelkedni, hanem akár Sade Adu, egy nigériai brit dalszerző, jazz, illetve pop énekesnő, mielőtt 1984-ben a róla elnevezett csapattal a Channel 4 csatorna The Tube Variety műsorában debütált volna, két funky együttesben, az Arivában, illetve a Pride-ban énekelt, 1986-ban szerepelt az Absolute Ginners filmben, az Umanyo Kaitu de Seu Szappen operában is. Jellegzetesen érzelemdús, füstös alt hangja van Sádénak. A népszerű brit Sade együttes énekesnőjeként érte el a legnagyobb sikereit a 80-as, 90-es években. Együttesével egyébként sokan nem tudják, de 2002-ben Grammy díjat kapott a Lovers Rock című albumáért a legjobb vokális poplemez kategóriában. A 1993. januárjában pedig a Sade örök klasszikus a No Ordinary Love vezette az amerikai listát, már is ezt indítom, utána pedig a Salt-N-Pepa féle súpot hallgatjuk 93. novemberéből, itt a US Fever Show-ban.

Még mindig nem fogytunk ki az igazi legendákból, továbbra is 1993 legsikeresebb dalaiból válogatunk, amelyek ebben az évben az amerikai kislemezlista élén végeztek. Egy igazi füstös hangú, és mind a mai napig az aktív zenélés mellett a voksát letévő Rod Stewartot hallgatjuk. 1993 májusában a Have I Told You Lately bizonyult a legjobbnak az amerikai kislemezlistán, aki pedig utána jön, hát hasonlóan nem kis név, egyenesen a rock nagyi címet zsebelhette be jó pár évtizede már Tina Turner, ebben az évben méghozzá a nyár közepén, júliusban. Ő bizony azt mondta, hogy én nem akarok harcolni, no de azért vannak itt ellentétek ebben a dalban bőven. Szóval két igazi nagy ikon, Rod Stewart, Have I Told You Lately, no meg Tina Turner és az I Don't Wanna Fight, nem sokára itt a legendák órájában.

Hölgyek és urak, nagyon-nagyon a végéhez közelítünk a mai multidézésnek, már csak annyi időnk maradt, hogy két listavezetőt meghallgassunk még 1993-ból, méghozzá azt a legendás rockcsapatot hallgatjuk, akik mind a mai napig koncerteznek, és nem is olyan régen Bon Jovi azt mondta, hogy még bizony ameddig bírják, nagyon-nagyon sokáig szeretnének együtt zenélni. 1993 márciusában a Bon Jovi és a Bed of Roses volt a legjobb Amerikában, ami pedig a záró akkordokat illeti, a legendás ír rock együttes a Cranberries Lingerie-vel fogjuk zárni a mai multidézést. Egy hét múlva pedig ugyanitt és ugyanebben az időben újra fellapozzuk majd a US Fever Show vaskos zenetörténeti könyvét, és 2004 amerikai lista vezetőiből fogunk válogatni. Én remélem, hogy akkor is megtisztelnek a figyelmükkel. Én nagyon örülök, hogy az elmúlt két órát együtt tölthettük el. Tartsanak velem tehát jövő héten is, én biztosan, hogy itt leszek. Remélem, hogy önök is velem tartanak. Szommer Gábort hallották az elmúlt két órában, US Fever Show jövő héten tehát, addig pedig vigyázzanak magukra, és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, viszont hallásra! Sydney.

0: történelmi mélypontra süllyedt a magyar infláció júliusban. Több mint 300 esetben tárt fel az adóhatóság szabálytalanságot a Balatonnál, folytatódik a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Történelmi mélypontra süllyedt a magyar infláció. Júliusban mindössze 1,2%-kal voltak magasabbak a fogyasztói árak, mint egy évvel korábban. Ilyen alacsony értéket legutóbb csak nem 10 éve mértek. A kedvező adat ugyan az elemzői várakozásokat is felülmúlta, a részletes statisztikák azonban jóval árnyaltabb képet mutatnak. Miközben számos alapvető élelmiszerára jelentősen csökkent, a szolgáltatások továbbra is gyors ütemben drágulnak. Több mint 300 esetben tárt fel az adóhatóság szabálytalanságot a Balatonnál, ez a tavalyihoz képest minimális emelkedést jelent. A legtöbbször a nyugtaadást ellenőrizték, de kiemelt figyelmet kapott a szabályszerű foglalkoztatás és az online pénztárgépek használata. A szabálytalanságok többsége a nyugtaadás elmulasztásához, illetve a foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott. Ők szankciókra számíthatnak, 2 millió forint bírságot is fizethet, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést, ráadásul határozott időre üzletét is bezárhatják. Körültekintésre kérte a külföldi utazási irodával utazókat a Magyar Biztosítók Szövetsége. A napokban csődbe került bolgár utazási iroda a Robinson Tours ügye miatt. Az Európai Uniós szabályozás értelmében minden utazásszervező köteles vagyoni biztosítékkal vagy kapcsolódó biztosítási fedezettel rendelkezni arra az esetre, ha a fizetésképtelenség miatt nem tud eleget tenni vállalt kötelezettségeinek. Ha az érintett utazásszervezők székhelye nem Magyarországon van, akkor a székhely szerinti ország szabályozása eltérhet a magyar gyakorlattól, és az érintett utasoknak a külföldi biztosítónál kell érvényesíteniük a kárigényüket az ottani szabályok szerint. A mesterséges intelligenciával ért dolgozatok kiszűrése érdekében a dán tinédzsereknek mostantól szóban kell megvédeniük az otthon megért írásbeli esszéiket. Emellett az intézményeket arra fogják ösztönözni, hogy a diákok az írásbeli feladataikat ne otthon, hanem az iskolában ellenőrzött körülmények között végezzék el. A mesterséges intelligencia egyre nagyobb kihívást jelent az oktatásban világszerte. Svédországban például 2023 és 25 között 688%-kal nőtt azoknak a diákoknak a száma, akiket rajta kaptak, hogy mesterséges intelligencia használnak olyan körülmények között, amikor nem lett volna lehetőségük erre. Az ellenséges viszonyok sokkal tisztább idegi lenyomatot hagynak az agyban, mint a harmonikus kapcsolatok, állítja egy japán kutatás. A kísérletben résztvevőknek mindössze 6 epizódot kellett megnézniük egy sorozatból a változás kimutatásához. Hétfőn az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de időnként északon és nyugaton felhők takarhatják el a napot, viszont csak nyugaton alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a légmozgás, országszerte kánikulával lesz részünk, a csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Kedden is marad a napos idő elszórtan frissítő esővel, 33-39 fokos meleggel.
1: Hobbyradio.hu.
2: A rádiót! Reklám! Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Műsorajánló.
1: Pillesó. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió.
4: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 9-én Emőd nevű férfi hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon, a név magyar eredetű, jelentése pedig csecsemő. Augusztus 9-én kívül az emődök ünnepelnek még február 17-én és augusztus 5-én is. Becézése emődke, emő, emőke, emi, valamint emike. Augusztus 9-én az emődökön kívül ünnepelnek még Hágár, János, Orlandó, Roland és Román nevű kedves hallgatóink is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk! Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 9-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak már, milyen érdekességekkel készültem. 350-nel kezdünk. Augusztus 9-én Nagy Szent Izsák, az önálló örményegyház megteremtőjét ünnepeljük. A 350 és 438 között élt örmény keresztény püspök 390-ben lett az önálló örményegyház pátriárkája, és hosszú harc után sikerült megszüntetnie egyháza függőségét a Cézára egyházi fennhatóságával szemben. Ő valósította meg az örmény püspökök nőtlenségét, bevezette a bizánci egyházjogot, harcolt a perzsák vallási befolyása ellen, templomokat, iskolákat építetett, támogatta a szerzetesi életet. Hű, mennyi mindent csinált! Folytassuk a 12. századdal. 1173. augusztus 9-én elkezdődött a pízai torony építése, amit igazából eredetileg nem terveztek Ferdére. Folytassuk a 17. század elejével. 1619. augusztus 9-én Jamestownban a virginiai angol telepesek képviselői megalkották az új világ első törvényhozó gyűlését, amelyen határozatot hoztak többek között az adó és közügyekről, az erkölcsről és a dohányárának megállapításáról. Az első törvényhozó gyűlés augusztus 14-ig ülésezett. Ugorjunk a 19. század végére. 1896. augusztus 9-én megszületett Jean Piaget, svájci pszichológus. Polihisztor fő témája az ember értelmi fejlődésének vizsgálata volt. 1910-re ugrunk. Augusztus 9-én A.G. Fisher szabadalmaztatta az elektromos mosógépet, aminek mi hölgyek nagyon örülünk. 8 évet lépünk előre. 1918. augusztus 9-én megszületett Robert Aldrich, amerikai filmrendező. Leghíresebb rendezései a Piszkos 12, a Mi történt Baby Jane-nel és a 10 másodperc a pokolban. Folytassuk 1945-tel. Augusztus 9-én az Egyesült Államok atombombát dobott Nagasakira, 3 nappal a hiroshimai támadás után. A bombázásnak körülbelül 74 ezer halálos áldozata volt. Lépjünk a 20. század második felére. 1963. augusztus 9-én született Whitney Houston, amerikai énekesnő. És végül, de nem utolsó sorban, 1974. augusztus 9-én Nixon amerikai elnök a Watergate ügy miatt bejelentette visszavonulását. Utóda az alelnök Gerald Rudolph Ford lett. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Üzenet Izsaiás próféta könyve 11-es fejezetéből.
1: Profécia Jézusról. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Az Úr félelme lesz a gyönyörűsége. Nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: 2026. augusztus 9-e, évközi 19. vasárnap. Evangélium Szent Máté könyvéből. 14. fejezet 22-től 33. vers. Amikor a kenyér szaporítás után a tömeg befejezte az étkezést, Jézus mindjárt a csónakba parancsolta tanítványait, hogy amíg ő elbocsátja a tömeget, menjenek át előtte a túlsó partra. Amint elbocsátotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben beesteledett, ső ott volt egymagában. A csónak pedig már jó pár stádiumnyira eltávolodott a parttól. Hánytág vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka a negyedik őrváltás idején Jézus elindult feléjük a víz színén járva. Amikor észrevették, azt hitték, hogy kísértet, és rémületükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket: bátorság, én vagyok, ne féljetek! Erre Péter odaszólt neki: Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen. Ő azt mondta: jöjj! Péter ki is szállt a csónakból, elindult a vízen, és ment Jézus felé. De az erős szél láttán megijedt, és merülni kezdett. Felkiáltott: ments meg, Uram! Jézus nyomban kinyújtotta kezét, megfogta őt, és így szólt hozzá: te kicsiny hitű, miért kételkedtél? Mikor beszálltak a bárkába, a szél elállt. A csónakban levők pedig leborultak előtte, és így szóltak: te valóban az Isten fia vagy. Elmélkedés. A hit lépései a hullámokon. A mai evangélium folytatása az előző vasárnapi résznek, amely a kenyérszaporítás története volt. A csoda után a tanítványok hajóba szállnak, Jézus pedig elvonul imádkozni. Ő egyedül marad a hegyen, a tanítványok pedig egyedül a tavon. Szembe szél fúj, és hatalmasak a hullámok, az evezés komoly erőfeszítést igényel. Ez a helyzet ismerős sokunk számára. Magunkra maradtunk, próbálunk előre jutni, de az élet viharai nehezítik haladásunkat, kimerítik erőinket. Jézus elindul feléjük a vízen járva. Nem hajóval, nem a parton kiskerülővel, hanem a hullámokon át. A csoda üzenetére érdemes odafigyelnünk. Isten akkor is eljut hozzánk, amikor minden más lehetőség bezárult. A legsötétebb éjszakában, a legnagyobb viharban is közeledik hozzánk, bár gyakran nem ismerjük fel őt. A tanítványok is először kísértetnek gondolják Jézust. Sokszor a segítség nem úgy érkezik, ahogy vártuk. Isten másként jön, de mindig időben. Péter apostol a középpontba kerül. Azt kéri Jézustól, hogy hozzá tudjon menni a vízen. Ez a hit legbátrabb pillanata. Elindulni a biztosból a bizonytalanba, a mester felé. Amíg Péter Jézusra néz, addig megtörténik a lehetetlen. Amikor azonban elfordítja tekintetét az Úrtól, és inkább a hullámokat nézi, rögtön eluralkodik rajta a félelem, és merülni kezd. Ez a magatartás a hit örök küzdelmét mutatja meg. Hol Jézusra nézünk, hol a körülményekre. Amikor az imában, a szentségekben, az igében rátekintünk, járni tudunk a vízen. De amikor a világ zajára, a viharra figyelünk, mindjárt elgyengülünk. A hit nem biztos tudás, hanem bizalom. Bizalom abban, hogy Jézus valóban jelen van, valóban hív, és nem hagy magunkra küzdelmeinkben. Egy asszony minden nap így imádkozott: Uram, tarts meg, mert ha én elengedlek téged, te akkor is megtartasz engem. Ez a rövid, de bizalom teljes fohász találóan kifejezi azt, amit Péter is megtapasztal. Nem a tökéletes hit tart meg bennünket, hanem Jézus irgalma. Ments meg, Uram, kiáltja Péter, és Jézus azonnal kinyújtja a kezét, azonnal, tehát nem vár, nem kéri számon a gyengeséget. Amikor Jézus beszáll a hajóba, elcsitul a szél. Nem a tanítványok ügyessége vagy tapasztalata vett véget a viharnak, hanem Jézus jelenléte. Ez a jelenlét nem feltétlenül szünteti meg a nehézségeket, de békét ad szívükbe, nyugalommal, biztonsággal tölti el őket. A történetet a tanítványok hitvallása zárja: te valóban az Isten fia vagy. A történet nem csak Péterről és a többi apostolról szól, hanem rólunk is. Mindannyiunk életében vannak éjszakák, viharok, félelmek. De Jézus elindul felénk akkor is, ha nem ismerjük fel őt azonnal. Ha mi is elindulunk felé, még ha el is gyengülünk útközben, ő nem hagyja, hogy elsüllyedjünk. A hit nem teljes bizonyosság, hanem kitartás a hullámok között is, azzal a reménnyel, hogy az Úr keze mindig megtart minket. Van-e bátorságod megtenni az első lépést? Van-e hited elindulni a hullámokon? Uram Jézus Krisztus, gyakran úgy érzem, hogy a hullámok elnyelnek, és elfog a félelem. Taníts meg rád nézni, amikor elindulok a bizonytalanság felé, és adj bátorságot a hit lépéseihez. Ne engedd, hogy a viharok elfordítsanak tőled, és ha elgyengülök, ragadj meg engem, és vezess vissza magadhoz, mert nálad nyugalmat, békét és biztonságot találok. Hiszem, Uram, hogy te nem hagysz el soha. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobbi Rádió.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a kutya szó angolul dog? Érdekes módon az ausztrál ős lakosok Mabraram nyelvén ez szintén dog. A Titanic katasztrófáját két kutya is túlélte.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Tényleg nyakunkon a klímaválság, a miniszterelnök szerint. 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája szeptember közepétől, marad a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter szerint a hőhullám rávilágított, hogy tényleg nyakunkon a klímaválság. A miniszterelnök elmondta, hogy 865 milliárd forintos uniós energetikai forrás nyitnak meg. Jönnek majd a hálózatfejlesztési beruházások, különösen az ország északi részében, de lesz alállomás fejlesztés és megnyitják az utat a szélenergia előtt. Átmeneti megoldásokat vizsgálnak a paksi atomerőműnél arra az esetre, ha tartóssá válna a Duna alacsony vízállása. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. A

0: Kormányfő elmondta azt is, a szociális tűzifa keret emelését is tervezik. Rekord alacsony szintre csökkent az éves infláció. Júliusban 1,2%-ra mérséklődött a pénzromlás. Az élelmiszerek ára több mint 1%-kal csökkent, a szolgáltatások ugyanakkor csaknem 5, a szeszes italok dohányáruk pedig mintegy 3%-kal drágultak, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A háztartási energiáért 4%-kal kellett kevesebbet fizetni. A gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok ingyen juthatnak jogosítványhoz. Köböl Anita a kormány szóvivő szerint a támogatási rendszer lehetőséget ad a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiataloknak a társadalmi mobilitásra, javítja a munkaerőpiaci esélyeiket, valamint olyan képzettség megszerzését teszi lehetővé, amely előnyt jelenthet az elhelyezkedésben. Intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel kezdte meg a Szociális és Családügyi Minisztérium Gyermekjogi és Gyermekvédelmi Államtitkársága a gyermekvédelmi rendszer állapotának feltárását. A program része a munkatársakkal folytatott egyeztetésen túl az épületek és tárgyi körülmények megismerése, valamint az egyeztetés a helyi gyermekvédelmi jelzőrendszer szereplőivel. A felmérés második szakaszában az érintett gyermekeket és fiatalokat is bevonják. A nemzetközi konyhákat ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. A vizsgálatok elsősorban a nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre vonatkoznak. Tavaly 350 girosztárosító büfében és étteremben végeztek ellenőrzéseket. Csaknem 90 esetben indítottak eljárást, a bírságok összege elérte a 17 millió forintot. Hosszabb szerelvényekkel és sűrűbben jár a H5-ös hév a Sziget Fesztivál idején. A koncertek után 23 óra és éjjel egy között 5 percenként közlekednek a vonatok a budapesti szakaszon. Hétfőn az ország legnagyobb részén derült napos idő várható, északnyugaton képződhetnek gomoly felhők, illetve nyugat felül érkezhetnek fátyolfelhők. Arrafelé zápor, zivatar a nap második felében előfordulhat. A változó irányú szél mérsékelt marad, a Dunántúlon élénkülhet meg a déli szél. Hajnalban 12-18 fok lesz, a maximum 33-38 fok között alakul.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Reklám.
2: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
3: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu. Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
7: Kovács Pál. Történet. Géza gazda jó kertész volt, róla mondok egy mesét. Falujában, kisházában, zsémbes asszonyával élt. Szorgoskodott éjjel-nappal, óvta fáit, bokrait, becézgette, símogatta szép virágok szirmait. Dísznövények garmadáját vitte tőle félvilág, felesége zsörtölt mégis, minek ez a sok virág? Egy éjszaka álmot látott születésnapja előtt, boríző hang szólította, pincéjéhez hívta őt. Jó pajtásom, gyere vélem, megajándékozlak én, most leszel 77 éves, éj sokája föltekén. Íme jutalmul egy növényt kapsz, pohárvirága neve, nem szabad vízzel locsolni, tápláléka hegyleve. Hajnalban nevetve ébredt, felriasztva asszonyát, mikor álmát elbeszélte, párja felfújta magát. Isten, nézd a vén bolondot, miket összeálmodik, velem sohasem törődik, csak kertjében dolgozik. Még mikor nőül vett engem, nem hittem, hogy tévedés, agyára ment szegénykémnek, ó, ez a kertészkedés. Géza mérgesen szólt közbe. Unom már a kornyikát, fogd be végre gonosz szádat, azt a fránya trombitát. Elindult a kútra vízért, ott hagyva a fúriát, és szeliden megöntözte a nyíló begóniát. Ballagott, majd szemlélődött, de végül nem ment tovább. Földbe gyökerezett a lába, ahogy látta a csodát. Friss ágyásban egymagában áldogál egy szál virág. Sziromkelyhét csillogtatja a hajnali napvilág. Most a kertész elé térdel és csipkedi önmagát, fölé hajol, hogy érezze az új virág illatát. Mézédes szag csap orrába, tőle szinte felhevül. Ez az én pohárvirágom, furcsa álmom teljesül. Visszafut, az asszony nyögve rágódik a früstökön, tányérját eltolja tőle, már ragadja üstökön. Te bürök, te rossz lósóska, látod, nem hittél nekem, még hogy én agybeteg lennék, vedd kötődet, siöj velem! Kimentek a kert végébe, s a némbernek, láss csodát, szeme szája tátva maradt, majd elnyelte az urát. A növénykét nézegette, látszott bűne fáj neki, de hát van annyira büszke, hogy ezt most nem mondja ki. Máriám, a virág kelye úgy néz ki, mint egy pohár, ezüstfehér, formás, díszes, éppen csak italra vár. Nagy orrával megcélozta, szippantott egy jó nagyot, prüszkölt is a virágportól, illatával jól lakott. Löttyintett rá a kannából kút vizet egy keveset, a kisvirág megrázkódott, s egy levele leesett. Géza gazda odaordít, bort adj néki ne vizet, ha tönkre megy ajándékom, hiszem Istent ráfizetsz. Plegykás szomszéd ott fülelt a kerítés túloldalán, hallotta, mind vesztek össze, így hajnalok hajnalán. Emberünk jó borral tölti meg a virágpoharát, plegykás néne nevet rajta, majd elejti a hasát. Később rohan házról házra, mindenütt szétkürtöli, estére az egész falu a jó hírrel volt teli. Jöttek, jöttek egyre többen, bizony láttak szépeket, hallgatták, hitték is, nem is az álomtörténetet. Másnap az újságok írták, itt a nagy szenzáció! Riportot készített róla a tévé és a rádió. Fejlődött a növény szépen, helyét is kinőtte már, szára, vastag libagége, végén sziromkupa állt. Fahordóval letakarta, a harmat hult vagy eső, óvni kellett a csúnya víztől, nehogy kárt szenvedjen ő. Híres polgár lett Gézából, gyorsan meggazdagodott, kövér neje az ivásra egyre jobban rászokott. Táncolt, kúrjantott a gazda, hely, elszálltak gondjaim, pénzem annyi, mint a pejba, igyatok, virágaim! Finom borral teleöntött egy régi becses kupát, s meglocsolta bőven magát, virágát és asszonyát. Hozzájuk jártak mulatni az álnok haszonlesők, nyár végére elmaradtak tőlük a kereskedők. Egy reggel oly másnapos volt, mindenfélét kérdezett, hogy mi történt előbb este, arra nem emlékezett. Friss levegőt akart szívni, kertje felé cammogott, feljajdult a csúf látványtól, és hátra tántorodott. Learatott minden növényt az éjjeli jégverés. Olyan volt a pusztítás, hogy ránézni is szenvedés. Pohárvirág nincs már többé, vízben fekszik, oda van. Elfeledték letakarni, s meghalt a boldogtalan. Géza a mulatozásban nem érezte meg a bajt, pedig jelezték előre a közelgő zivatart. Most mindenhol ingovány van, sáros, lucskos csatatér, gazduram hiába zokog, sírni itt nem sokat ér. Felesége jött ki érte, vigasztalta kedvesen, s a reménység hűsborával megkínálta csendesen.
8: A verset elmondta Fóri Zsildikó.
9: Hobbi Rádió.

0: Hajnali részegség. Elmondanám ezt néked, ha nem unnád. Múlt éjszaka 3-kor abba hagytam a munkát. Le is feküdtem. Ám a gép az agyban zörgött tovább, kattogva, zúgva nagyban, csak forgolódtam dühösen az ágyon, nem jött az álom. Hívtam pedig így és úgy, balgaszókkal, százigolvasos, mérges altatókkal. Az, amit írtam, lázasan merett rám. Izgatta szívem 40 cigarettám, meg más egyéb is, a fekete. Minden. Hát fölkelek, nem bánom az egészet, sétálgatok szobámba leföl ingben, köröttem a családi fészek, a szájakon lágy álombeli mézek, s amint botorkálok itt, mint a részeg, az ablakon kinézek. Várj csak, hogy is kezdjem, hogy magyarázzam. Te ismered a házam, és ha emlékezni tudsz a hálószobámra, azt is tudhatod, milyen szegényes, elhagyott ilyenkor innen a Logodi utca, ahol lakom. Tártott honokba látsz az ablakon. Az emberek feldöntve és vakon visszintesen feküsznek, s megforduló szemük kacsintva néz szét ködébe csalfán csillogó eszüknek, mert a mindennapos agyvérszegénység borult reájuk. Mellettük a cipőjük, a ruhájuk, s ők a szobába zárva, mint dobozba, melyet ébren szépítnek álmodozva, de mondhatom, ha így reámeredhetsz, minden lakás olyan akár a ketrec. Egy keltő óra átketyeg a csöndből, sántítva baktat, nyomban felcsörömpöl, és az alvóra szól a harsány riasztó, ébredj a valóra. A ház is alszik, holtan és bután, mint majd 100 év után, ha összeomlik, gyomvirít alóla, s nem sejti senki róla, hogy otthonunk volt-e, vagy állatóla. De fönn, barátom, ott fönn a derűs ég, valami tiszta, fényes nagyszerűség, reszketve és szilárdul, mint a hűség. Az ég volt, egészen úgy, mint hajdanába rég volt, mint az anyám paplanja, az a kék volt, mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt, s a csillagok lélegző lelke csöndesen ragyog a langyos őszi éjjelbe, mely a hideget előzi. Kimondhatatlan messze, s oda át, ők, akik nézték Hannibál hadát, s most néznek engem, aki ideestem, és állok egy ablakba Budapesten. Én nem tudom, mi történt vélem akkor, de úgy rémlett, egy szárny suhant felettem, s felém hajolt az, amit eltemettem rég, a gyerekkor. Olyan sokáig bámultam az égbolt gazdag csodáit, hogy már pirkadt is keleten, s a szélben a csillagok szikrázva, észrevétlen meg-meglibegtek, és távolba roppant, fénycsóva lobbant, egy mennyei kastély kapuja tárult, körötte láng gyúlt, valami rebbent, oszolni kezdett a vendégsereg fent, a hajnali homály mély árnyékai közé lengett a bálé, künn az előcsarnok fényárban úszott, a házigazda a lépcsőn búcsúzott, előkelő úr, az ég óriása, a bálterem hatalmas glóriása, s mozgás, riad csilingelés, csodás halk női suttogás, mint amikor már vége van a bálnak, s a kapusok kocsikért kiabálnak. Egy csipkefátyol látszott, amint a távol homályból gyémántosan aláfoly, egy messze kéklő pazar belépő, melyet magára ölt egy drága szép nő, és rajt egy ékkő, behintve fénnyel ezt a tiszta békét, a halovány ég túlvilági kékét, vagy tán egy angyal, aki szűzi szép mozdulattal csillogó fejékét hajába tűzi, és az álomnál csendesebben egy arra ringó könnyücske hintó mélyével ebben, s tovább robog kacérmosolyjal ebben, aztán amíg vadparipái futnak a farsangosan lángoló tejútnak, aranykonfetti záporába sok száz batár között, patkójuk fölsziporkáz. Szájtátva álltam, s a boldogságtól föl-föl kiabáltam, az égbe bál van, minden este bál van. És most világolt föl értelme ennek a régi nagy titoknak, hogy a mennek tündérei hajnalban hazamennek, fényes körútjain a végtelennek. Virrattig maradtam így, és csak bámultam addig. Egyszerre szóltam. Hát te mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regéket? Miféle ringyók rapságába estél? Mi kézirat volt fontosabb te néked, hogy annyi nyár múlt, annyi sok derestél, és annyi rest éj, s csak most tűnik szemedbe ez az esté. 50, jaj, 50 éve, szívem visszatöbben, halottjaim is itt-ott egyre többen. Már 50 éve tündököl fölöttem ez a sok élő, fényes égi szomszéd, ki látja, hogy könnyen, mint morzsolom szét. Szóval bevallom néked, megtörötten földig hajoltam, s mindezt megköszöntem. Nézd csak, tudom, hogy nincsen mibe hinnem, s azt is tudom, hogy el kell mennem innen. De pattanó szívem feszítve húrnak, dalolni kezdtem ekkor az azúrnak, annak, kiről nem tudja senki, hol van, annak, kit nem lelek se most, se holtan. Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam.
1: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Három törpe, Babszem, Bikmak és Borsika vidáman dalolászva ment, mendegélt az erdőben. Babszem szamócát szedegetett, Bikmak mogyorót gyűjtött, Borsika pedig a haszontalan pillangókat hajkurászott a sapkájával. Hallod-e, Borsika? Szólt rá Babszem. Te megint csak lebzselsz, haszontalankodsz, ahelyett, hogy télire valót gyűjtenél. De Borsika rájuk se hederített. Megvan, kiáltotta, s éppen ráhasolt egy pillet pillangóra. Aztán megfogta, s betette egy gyufás katujába. Szégyelhetnéd magad, mordult rá Bikmak is. Nem sajnálod az ártatlant? Vagy talán szárított pillangót akarsz enni télen? De Borsikának beszélhettek akár a falnak. Fel se vette, csak nyargalászott, szögdécselt a csapongó pillangók után. Még egyszer csak meg nem botlott egy magban. S orral egy hatalmas tölgyfának nem esett.
1: Jaj, az orrom, segítség!
0: Nyöszörgött ott a földön Borsika, s markába fogta megdagadt krumpli orrát. Most megjártad, te semmire kellő, szaladt oda Bikmak és Babszem. Talpra állították Borsikát, orrát bekötötték egy nagy piros keszkenővel, aztán kétfelől belékaroltak, s úgy mentek, mendegéltek tovább. Addig mentek, mendegéltek, még egy szép kies tisztásra nem értek. A tisztás szélén öreg fák gyökerei alatt forrás csörgedezett, s fent a lombban gyönyörűen énekeltek a madarak. Itt építjük fel a házunkat, dobbantott egyet Bikmak, s botját beszúrta a tisztás gyepébe. Nagyszerű, lelkendezett Babszem is, s ő is leszúrta a botját. De Borsika nem szúrt le semmit, nem is volt botja. Savanyú képpel nézelődött ott egy darabig, aztán se szó, se beszéd elillant. A madarak meghallották a házépítés hírét, s boldog csivitolással adták tovább egymásnak. A törpék házat építenek, gyertek, segítsünk nekik! Babszem mindjárt hozzá is látott a téglavetéshez. Volt ott víz is, gyep is, sár is elég. Bikmak cölöpöket, gerendákat, karókat vágott, hogy csak úgy zengett, bongott az erdő a nagy fejszecsattogástól. A madarak pedig surr-burr, ide-oda repdestek, s egymás után dobálták, ejtegették le a tisztásra a finom háncs és fűcsomókat a fal megkötéséhez. Borsika akkor már a forrásnál kuporgott és halászott. Bikmak és Babszem észrevette, oda piroslott a sapkája. Borsika, te világlustája, kiáltott oda Bikmak, hát hol akarsz meghúzódni, ha jő a tél? De annak ugyan beszélhettek. Egy darabig még kavarta ott a forrás vizét egy pálcikával, aztán egyet ugrott, kettőt szökött, s már csak messziről hallotta a kopácsolást. Egy gyönyörűséges fecskefarkú pillangó szállt Borsika felé. A törpe lekapta a sapkáját, s neki ugrott a pillangónak. De az okosabb volt, fél oldalt elcikázott, csapongba lebegett jobbra-balra, míg el nem nyelte a rengeteg. Oda már Borsika nem merte követni. Fordult volna vissza, de az ösvényt a tisztás felé nem találta, s a kopácsolás sem hallatszott, olyan messzire elkalandozott a társaitól.
1: Jaj, nekem, most itt pusztulok,
0: nyöszörgött Borsika, s megindult vaktában arra felé, ahol a tisztást gondolta. De alig lépett hármat, az erdő hirtelen elsötétült, a lombok közt fekete fellegek mutatkoztak. Jött a vihar. Bum, bum, bum, bömbölt a mennydörgés. A lombok rémülten zizegtek, a fák recsegtek, ropogtak, hasadoztak, s Borsika azt hitte, mindjárt vége az életének. Futott, futott, ugrabugrált fától fáig, egy perc alatt bőrigázott. Végre talált egy jókora faodut, abba bekuporodott, mint egy didergő mókus, s várta, hogy előjön a vihar.
1: Csak most az egyszer megmeneküljek, nyöszörögte Borsika. Jó törpe leszek, s többet sohasem hajkurászok pillangókat, még a pajtársaim dolgoznak.
0: Amikor a lombok közt kikukucskált az első csillagocska, Borsika kibújt az oduból, s botorkálva megindult a sötétségben.
1: Meg-megbotlott, hasra esett, feltápászkodott, olyan sötét volt, hogy az orráig sem látott.
0: Az éjszaka hideg volt, s ő csuromvizesen didergett is, mint a rezgő nyárfa levél. Hát egyszer csak mit lát? Mintha piciny ablak világítana előtte, s nem is olyan messzire. Borsika szívébe reménység költözött.
1: addig-addig botorkált, míg egy takaros kis házhoz nem ért. A házikó kéményéből ezüstösen tekergett a füst. Belülről vidám nóta szó hallatszott. Borsika odalopózott, s bekukucskált az ablakon. Hát, mit lát? A kemencepatkán ki más ül, mint Bikmak és Babszem saját személyükben. Vajon mitől dalolásznak olyan vidáman? Hát, most én hogy zörgessek be? Tanakodott magában Borsika. Ezek nélkülem építették fel a házat, talán be sem engednek. De szégyen ide, szégyen oda, az éjség és didergés nagyobb uraság. Borsika végül is bekopogtatott. Ki az? Kérdezték belülről.
2: Borsika, nyöszörgött. Eresztetek be, megvesz a hideg. Hát gyere be!
1: Hallatszott belülről a jó meleg kemence mellől, mire Borsika neki bátorodott és belépett. Összeázva, kéken zölden toprongyosan állt meg a küszöbön, sapkáját kínjában egyre forgatta a kezében.
2: No, te ágról szakadt, kacagtak Bikmak és Babszem. Ha most látnád magad a tükörben, hát kellett ez neked? Ez aztán jó lecke volt.
1: Segíthetnék valamit? Kérdezte Fancsali képpel Borsika, s odasonfordált a kemencéhez, hogy melegedjék egy kicsit.
2: Éppen fogytán van a fánk, mondta Bikmak. Eredj csak ki az erdőbe, s a bokrok alól, az odukból, s ahonnan még lehet, kotorász elő valami száraz rőzsét. De el ne kóborolj, mert nem találsz vissza.
1: Borsika hálásan surrant ki az erdőbe. Térült, fordult, s nem sokára egy jó kötek száraz ággal állított be. Letette a kemence elé, majd leguggolt, tördösni kezdte, s egyet-egyet dobott is a hamvadó tűzre.
2: Ezentúl te gondoskodsz a tűzifánkról, megértetted? Rendelkezett Bikmak. Meg a vízhordásról, toldotta meg szigorúan Babszem. A tűzben majd láthatsz elég sok piros pillangót, s a vízben meg keresheted a halakat, de csak munka közben, megértetted?
1: Borsika lehorgasztotta a fejét, s így szólt. Meg én, hogy ne értettem volna meg. Csak mondjátok végre, hogy nem haragusztok rám, hogy megbocsáttok.
2: Még most az egyszer megbocsátunk, mondta Bikmak. De ha még... Nem, soha többé nem csatangolok el, mi alatt ti dolgoztok,
1: vágott a szavába Borsika.
2: Hát akkor szent a béke, mondták a társai. Most pedig az idő későre jár, mi sokat dolgoztunk ma. Feküdjünk le aludni.
1: Feküdjünk le, motyogta félálmában Borsika. Azzal száraz, madár hozta fűből, háncsból, fészektolból, puhágyat vetettek maguknak. Leheveredtek, elaludtak. S még ma is aludnának, ha az éjség hajnaltájban fel nem zavarta volna őket.

0: Jékeli Zoltán a Három törpe című meséjét Hegedűs D. Géza mondta el. A hangfelvétel 1978-ban készült.
1: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: Pincér!
1: Bocsánat, egy pillanat, hogy zavarok, elnézést kérek, látom. Nem ízlett a túrós csusza. Valami baj volt vele?
0: Dehogy kérem, nagyon finom volt.
1: Hát finom is, mert én is finomnak találtam, de miért tetszett akkor ott hagyni a finom túrós csuszát?
0: Hát finom! Bocsánat, kihez van szerencsém?
1: Kovács János.
0: Nem úgy értettem, maga itt a vállalatvezető?
1: Dehogy!
0: Hát akkor...
1: Vendég vagyok.
0: Na, akkor...
1: Látom, nem ízlett a túrós csusza, hogy ez... Nem bírta megenni.
0: Sok volt.
1: Sok.
0: Nem.
1: Kákabelűek vagyunk, mi?
0: Hát ez pincér.
1: Várjon, dehogy pincér. Hát nézen ide, drága barátom, nézen jó körül. Itt még van egy kis túró, tepertő, tejfel. Nem hagyjuk ott a finom túrós csúszát.
0: Akkor sem eszem meg a finom túrós.
1: Azért olyan gebe, mert ott hagyja a túrós csúszát. Pistike.
0: Nem vagyok István.
1: Megeszünk.
0: Ödön vagyok.
1: Akkor Ödönke, megesszük a túrós.
0: Nem eszem meg a túrós csúszát.
1: Van neked édesanyád, Ödönke?
0: Van, hál' Istennek.
1: Hát mit szólna a jó édesanyád, ha látná, hogy Ödönke kijött a töpörtöt, a túrót, a tésztát?
0: Pincér, fizetek!
1: Semmi pincér! Ide ül az Ödönke az ölembe székre. Ödönke megeszi a túrós csúszát.
0: Nem eszem meg a túrós csúszát.
1: Akar egy pofont, Ödönke?
0: Nem.
1: Ödönke, én anyád leszek anyád helye. Figyelj ide, Ödönke. Ez a pupos teve! Hát megkapja Döncikét! Ez a kis kacsa! Megkapja Döncikét!
0: Mondja, miért tömi belém ezt a túrós csuszát?
1: Hogy miért tömöm magába a túrós csuszát? Maga itten futó vendég.
0: Igen.
1: Én törzs vendég vagyok.
0: Na és?
1: És ha maga máma itt hagyja a tészta felit, hónaptól kezdve itt kisebbek lesznek az adagok. Ez az elefánt, Döncike!
2: Hobbi Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
5: Hobbi Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass!

0: A nagy melegben fontos, hogy eleget ígyunk, de nem mindegy, hogy kinek mennyi az elegendő mennyiség. A kisgyerekek és az idősek számára különösen veszélyes a kiszáradás. Időskorban csökken a szomjúságérzet. Ezért nagyon fontos, hogy akkor is ígyunk, ha nem vagyunk szomjasak, kortyolgassunk el naponta legalább 1,5-2 liter vizet. Aki aktívan dolgozik, mozog, annak legalább 2-2,5 liter vízre van naponta szüksége, az aktív sportolóknak még akár ennél jóval többre is. Kisgyerekekre nagyon figyeljünk, hogy elég vizet igyanak, legalább 1,5 literre van szüksége egy kisgyereknek is. Az anyateljes csecsemőket ilyenkor gyakrabban szoktassuk, a tápszeres csecsemőknek, illetve a 6 hónapnál idősebbeknek pedig kínáljunk rendszeresen vizet. A testhőmérséklet megfelelő szabályozásához az izzadsággal elveszett folyadékot mindenképpen pótolni kell. Megfelelő vízbevitel segíti a veseműködést, az emésztést, és magunk is hamar észrevesszük, hogyha nem ittunk elegendő vizet, hiszen megfájdul a fejünk, nem tudunk koncentrálni, esetleg fáradékonyabbnak érezzük magunkat. De erre van segítség, ígyunk megfelelő mennyiségű vizet, erre a csapvíz tökéletesen megfelelő.
1: Sziasztok! Kozsó vagyok, maradjatok velünk, ez itt a Hobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
1: Nagy generáció! Illés!
4: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ!
1: Omega!
5: Oh,
1: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget, és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
6: I want to break free.
1: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.

0: Mobi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
1: Megduplázza a kormány a szociális tűzifa igényelhető mennyiségét. Az akkugyárakról is tárgyal az országgyűlés, marad a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megduplázza a kormány a szociális tűzifa igényelhető mennyiségét. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint plusz segítség a nehezebb körülmények között élő családoknak, hogy szeptembertől a tűzifa áfáját 5%-ra csökkentik. Gajdos László soron kívüli egyeztetésre hívta össze az erdőgazdálkodással foglalkozó állami társaságok vezető és utasítást adott a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére és a folyamatos ellátás biztosítására. Jövő héten összeül a parlament, az akkugyárakról is tárgyalnának. A költségvetés módosítása is szerepel a napirendi javaslatok között, de tárgyalnak egyebek mellett a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításáról, a rendészeti feladatellátás átszervezéséről, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal költségvetéséről, a gyógyszerek áfamentességéről is, valamint megválasztják a köztársasági elnököt is. Megkezdődött a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgák átalakítása. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerint az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is megújítják. A tárca tervei szerint az új átmeneti szabályozás végleges formája ősszel kerülhet a nyilvánosság elé. A cél egy sokkal átláthatóbb és igazságosabb magyar nyelv és irodalom érettségi. Elindította a Vállalkozói Energia Összefogás elnevezésű kezdeményezését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. Ebben energiatakarékossági javaslatokat fogalmaz meg, összegyűjti és hetente közzéteszi a csatlakozó vállalkozások önkéntes energiatakarékossági vállalásait az Energia Összefogás Barométerben. Elindult a digitális turisztikai adatközpont fejlesztése. Ez a turisztikai szektorban működő mikro, kis és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítését célozza. A projekt megközelítőleg 1,2 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból valósul meg. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillag pont fejlesztő központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak. A programban olyan egyszülős családok jelentkezhetnek, akik fogyatékossággal élő gyermeket nevelnek és rendelkeznek érvényes egyszülős kártyával. A jelentkezési határidő augusztus 10-e, további információk és a jelentkezési felület az egyszülő.hu oldalon érhetők el. Hétfőn az ország legnagyobb részén derült napos idő várható, északnyugaton képződhetnek gomoly felhők, illetve nyugat felől érkezhetnek fátyolfelhők. Arrafelé zápor, zivatar a nap második felében előfordulhat. A változó irányú szél mérsékelt marad, a Dunántúlon élénkülhet meg a déli szél. Hajnalban 12-18 fok lesz, a maximum 33-38 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
3: Egészségedre.
4: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
5: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
2: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: De voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
10: Reklámot hallottak.
11: Hobby Rádió.
12: There is no light, there is silence. Silent, silent. There is no light, there is silent, silent, silent. There is no light, there is silent, silent, silent. There is no light, there is silent, silent.

0: Műsorajánló.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, add, ne, hogy tiéd a világ.
2: Omega!
4: Oh,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
5: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
6: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
6: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
1: Automatikusan utalják a két részletben érkező iskolakezdési támogatást, még ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni és nem terheli semmiféle adó. A támogatás első felét a Magyar Állam kincstár folyosítja, még tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg az érintett családok. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 gyermek jogosult. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Erről tárgyalt Szabadkán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerb kollégájával. Egyelőre elmaradt az albérlet piaci roham. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után országosan 6%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami alig haladja meg a tavalyi erősödést. Így 2024-ben több mint 15%-kal nőtt a napi átlagos kereslet. Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint országosan visszafogottabb a szezonkezdet, ám több nagy egyetemvárosban a tavainál, sőt bizonyos helyeken a 2024-esnél is erősebb keresletnövekedés látható. Szeged például naponta átlagosan 66%-kal többen érdeklődnek. A tartós hőség a női hormonrendszer működésére is hatással lehet, megváltoztathatja a menstruációs ciklust, illetve felerősítheti a menopauza tüneteit. Fehér Boglárka, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának szakorvosa szerint a nyári meleg éjszakák miatti alváshiány, a fizikai megerőltetés és a dehidratáció megemeli a szervezet

0: stresszhormon szintjét, ami tovább módosítja a női hormonok működését. A panaszok mérséklésére a hűvös környezetben való pihenést, a könnyű, magas folyadéktartalmú ételek fogyasztását, valamint jól szellőző pamut vagy leruházat viselését javasolja. A mesterséges intelligenciával írt dolgozatok kiszűrése érdekében a dán tinédzsereknek mostantól szóban kell megvédeniük az otthon megírt írásbeli eszéiket. Emellett az intézményeket arra fogják ösztönözni, hogy a diákok az írásbeli feladataikat ne otthon, hanem az iskolában ellenőrzött körülmények között végezzék el. A mesterséges intelligencia egyre nagyobb kihívást jelent az oktatásban világszerte. Svédországban például 2023 és 25 között 688%-kal nőtt azoknak a diákoknak a száma, akiket rajta kaptak, hogy mesterséges intelligenciát használnak olyan körülmények között, amikor nem lett volna lehetőségük erre. Hétfőn az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de időnként északon és nyugaton felhők takarhatják el a napot, viszont csak nyugaton alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a légmozgás, országszerte kánikulával lesz részünk, a csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Kedden is marad a napos idő elszórtan frissítő esővel, 33-39 fokos meleggel.
1: Hobby Rádió.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
6: Vasárnap néptől.
7: A tudomány mai állása.
8: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
7: Egy műsor.
8: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
7: A tudomány mai állása.
9: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
7: Jó szórakozást!
8: Jó szórakozást!
10: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
11: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
10: World Live.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
1: Történelmi mélypontra süllyedt a magyar infláció júliusban. Több mint 300 esetben tárt fel az adóhatóság szabálytalanságot a Balatonnál, folytatódik a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Történelmi mélypontra süllyedt a magyar infláció. Júliusban mindössze 1,2%-kal voltak magasabbak a fogyasztói árak, mint egy évvel korábban. Ilyen alacsony értéket legutóbb csak nem 10 éve mértek. A kedvező adat ugyan az elemzői várakozásokat is felülmúlta, a részletes statisztikák azonban jóval árnyaltabb képet mutatnak. Miközben számos alapvető élelmiszer ára jelentősen csökkent, a szolgáltatások továbbra is gyors ütemben drágulnak. Több mint 300 esetben tárt fel az adóhatóság szabálytalanságot a Balatonnál, ez a tavalyihoz képest minimális emelkedést jelent. A legtöbbször a nyugtaadást

0: vagyoni biztosítékkal vagy kapcsolódó biztosítási fedezettel rendelkezni arra az esetre, ha a fizetésképtelenség miatt nem tud eleget tenni vállalt kötelezettségeinek. Ha az érintett utazás szervezők székhelye nem Magyarországon van, akkor a székhely szerinti ország szabályozása eltérhet a magyar gyakorlattól, és az érintett utasoknak a külföldi biztosítónál kell érvényesíteniük a kárigényüket az ottani szabályok szerint. A mesterséges intelligenciával ért dolgozatok kiszűrése érdekében a dán tinédzsereknek mostantól szóban kell megvédeniük az otthon megírt írásbeli esszéiket. Emellett az intézményeket arra fogják ösztönözni, hogy a diákok az írásbeli feladataikat ne otthon, hanem az iskolában ellenőrzött körülmények között végezzék el. A mesterséges intelligencia egyre nagyobb kihívást jelent az oktatásban világszerte. Svédországban például 2023 és 25 között 688%-kal nőtt azoknak a diákoknak a száma, akiket rajta kaptak, hogy mesterséges intelligenciát használnak olyan körülmények között, amikor nem lett volna lehetőségük erre. Az ellenséges viszonyok sokkal tisztább idegi lenyomatot hagynak az agyban, mint a harmonikus kapcsolatok, állítja egy japán kutatás. A kísérletben résztvevőknek mindössze 6 epizódot kellett megnézni őket sorozatból a változás kimutatásához. Hétfőn az ország legnagyobb részén derült napos idő várható, északnyugaton képződhetnek gomoly felhők, illetve nyugat felül érkezhetnek fátyolfelhők. Arrafelé zápor, zivatar a nap második felében előfordulhat. A változó irányú szél mérsékelt marad, a Dunántúlon élénkülhet meg a déli szél. Hajnalban 12-18 fok lesz, a maximum 33-38 fok között alakul.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobbyradio.hu.
2: A rádiót.
4: Mikrofonok bekapcsolva, potméterek kibiztosítva, akkor nincs más dolguk, mint hogy hátradőljenek és élvezzék a Szevasztokot! Ha elkészültek, hamarosan indul, hisz minden készen áll, a mikrofonok izzáspontban, a hallgatóság is csak arra vár, hogy szabaduljon el egy kicsit a pokol, boruljon ki a buli, kacskaringozni a Kacaj Birodalmában, csak is a Szevasztokkal tuti!
5: A székekben az első felelős, független magyar filisztérium tajgai tagjai, hogy mi? Szevasztok!
6: Azért gondoltátok volna? A kocsa lesz, ez visszafele a szevasztok.
7: Mellettem ül.
6: Gárdony Iszlád vagyok.
7: És én pedig Korrát Péter vagyok.
6: Nem tudom, tudták a kedves rádió halandók, hogy e falak között működött rövid megszakítással 1936 és 49 között a Tudományegyetem Tanításképző Intézetének a gyakorló gimnáziuma. Nyitott szíveket várt és önálló gondolkodásra nevelt. Nagyon szép idézet.
7: Mellesleg tudjátok, hogy mikor vezették be az érettségit? Poroszországon az 1700-as évek közepén, és Magyarországon mikor? Csak az 1800-as évek közepén. Ez az eltérés.
6: Azon hasonló fantasztikus információkkal fogunk szolgálni az műsor hátralévő részében, ugyanakkor kivesézünk pár újságot is. Itt van előttünk számos újság, a Tipp, a Debrecen, az Egyetem Élet és a Vasárnapi Blikk, ugyanakkor is sok érdekes könyv is, közhelyekről is lesz szó. Meg fogjuk letni rádió műsorvezető barátainkat, de addig is buli van.
1: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Kamu reklám.
1: Kétféle kosz van a világon. A sötét típusú, ami a világos tárgyakhoz, és a világos típusú, ami a sötét tárgyakhoz tapad.
0: Kamu reklámot hallottak.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
1: Szevasztok!
2: Továbbra is itt vagyunk a stúdióban. Megint feltűntek bennünk bizonyos kérdések, amelyekre nem tudjuk a választ, és keresünk.
3: Hát ezt például tudom, legalábbis gondolom, hogy honnan ered. Van egy ilyen közmondás, hogy most már közmondás száma van véve, hogy itt a kezem nem disznóláb. Hogy vajon tudják-e, hogy ez a disznóláb honnan ered?
2: De te tudod a választ.
3: Én erre tudom. Most mondjam, vagy várjuk meg a...
2: Hát szerintem mondás is, ne csigázzuk fel a halandókat.
3: A disznóláb, az régebben a disznóláb az a fegyvernek a vége volt, mert volt egy ilyen formájú fegyver, és hogyha azt mondták, hogy itt a kezem nem disznóláb, ez azt jelentette, hogy nem fegyverrel jövök feléd.
2: Hanem minden bizony a haveri szándékkal.
3: Nem jelek keresztül, mert a barátom, tehát van egy ilyen mondás, hogy az ellenségem, ellensége az barát.
2: Igen, igen. A másik kérdés...
3: Ez nem jött ide, de nem baj.
2: Nem, végül is vagy összeasszociálják valahogy, kedves rádióhalandók. Másik kérdés, ami viszont felvetődött bennünk, és ez csak arról jutott eszembe, hogy éppen Gulival néztünk, hogy John Bull. John Bull Pub. A John Bull Pub, és Guli nagyon morcosan ráncolja össze a homlokát. A John Bull Pubból a John Bull előtag egy név, egy férfinak a neve. De ki volt ez a John Bull?
3: És ki volt az a Red Bull?
2: Sőt, hogyha már Pitbullnál tartunk, akkor azt hallgassuk el, hogy éjségsztrájkba kezdtek méghozzá 100 roma. Most erre, ja. Jó, igen, most mit mondjuk? Mi nem vagyunk a két heti kettes, vagy a heti hetes, vagy ilyesmi, de azért ezért ez olyan elementáris erővel hatott rám is, vagy rám ez a hír, hogy azt hiszem majdnem bekakintottam meg. Kell, hogy olvastam. Na mindegy, továbbra is folytassuk.
3: Itt már nem lehet nyitni.
2: Igen, folytassuk az 1400-as, 1500-as évek legnagyobb slágereivel. Hallgassatok továbbra is, fültükkel fogjatok be minket.
1: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: Komu reklám?
1: Hey, uram, nem sietnék kicsit, mert nekem hasmenésem van.
2: Jó magának!
0: Komu reklámot hallottak?
3: Hobbi Rádió.

0: 10-ből 8,34-en ezt hallgatják.
1: Sepultura egyáltalán nem agresszívista zenekar. Erről tanúskodnak például a Vidám kis cicák a lugasban, egy gombolyag, nem gombolyag, illetve a Szivárványi zsebkendő című számok. Egyébként ezeket utólag egy Shy Guys nevű egy zenekar is feldolgozta. De amúgy, hogy sértődés ne essék, én nem a Sepulturát bántom, hiszen a saját kedvenc zenekaromban a Beatlesbe is tudnák kivetni valókat találni és vicceseket. Akár csúfondáros dolgokat is.
2: Na, Levi, szóval most a rádió műsorában vagy, és kérdéseket fogunk neked feltenni. Úgyhogy ez volt a kicsit kiizélés veled. Na, Levi, egyébként hogy mint egy, mert bárányhimlős vagy, úgyhogy fél világ hal téged, na most mondjad.
1: És most az ételen keresztül akár
2: az ételen keresztül betegséget. Na, hogy vagy, mint egy?
3: Hát már gyógyulok, sebeim már nem viszketnek annyira.
2: Na, hát ennek örülünk. És te tudod, hogy ki volt ez a John Bull?
3: Nem.
2: Hát mi se?
3: Vár egy pirit?
2: Várunk.
3: Anya,
1: ilyen rádióban, amikor
3: a
1: rádió. Erre
2: kell. Na, hát akkor azt tudod, hogy a disznóláb az mi, ha bár ezt már feltettük ezt a kérdést, erre válaszoltunk is. Nem baj.
1: Úgy látszik, elment valahova. Biztos lexikundánkotat. Hogyha azonban sorra kerül, akkor a degeszt is megkérdezhetjük.
2: Igen, a degeszt is. Hogy vajon mi az a degesz?
1: Ott vagy még?
2: Hogy ott van, itt vagy, Levi.
1: Levi, szia Levi.
2: Na, ő hall téged?
1: Ő engem is hallana állítólag.
2: Na jó, hallod a barátomat? Itt mellettem?
1: Úgy látszik, nincs még ott a vonalban.
2: Nem, itt egy ismerősöm, barátom, rádió.
1: Hallasz?
2: Hallod őt?
3: Nem nagyon.
2: Nem nagyon, akkor nem. Átadom neki a vonalat, jó?
3: Na. Jó.
1: Szia Levi, én Gárdonyi Szilárd vagyok, a rádióból hívtunk fel. Most élőadásból vagy, úgyhogy a hét alapsz csúnya szóknál használhat, ha lehet. Következőkben viszont azt szeretném megkérdezni, hogy tudod esetleg, hogy mit jelent az, hogy degesz?
3: Fogalmat.
1: Tudod, használják így az emberek, hogy degeszre esszük magunkat, és ezért szeretném utána kutatni, hogy mit jelent ez a degesz.
3: Hát...
1: Tippet sincs.
3: Hát mondom, ha valaki degeszre esszi magát, azt, hogy azért mondják, mert az ember gondolom.
2: Na jó, akkor azt leteszem, jó? Javulást kívánunk!
3: Köszi.
2: Na, hello!
4: Hobbi Rádió! Hamarosan folytatjuk!

0: Zombi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló. Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
4: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
5: Retikül, szerdán 16 órától.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió.
6: Fogalkozni mélyedek ki a busztába.

0: Az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
1: Szevasztok!
2: Nyugdíjas. A szóra legtöbben összehúzzák a szemüket, vicsorítanak, köpnek egyet vagy morognak valamit. Akárhogy is, mi azért nem akartuk kiadni a műsorunkból Magyarország aktivista nyugdíjasainak a közéleti magazinját, a Visszajárók a magazint. Szóval, aktivista nyugdíjasok, figyelem! És ezért egyből egy vélbeli riport komplexummal folytatjuk és édeskedünk a kedves rádióhalandóknak. A felvételeink a vérhű valóságot tükrözik, a gyengébb idegzetűeknek ezért természetesen nem ajánljuk. Pusztán Sylvester Stallone-nek, Jean-Claude Van Damme-nak és annak a szuper pókembernek, aki a múlt héten megmentette a világot a pusztulástól.
3: Rock nyugdíjas otthon, így hívják azt a 150 tagot számoló nyiha szerecsendi szociális otthon. Nincs itt semmi különös, nagyon divik napjainkban a flancolás, akik egykor megöregedik, csak ilyen nyugdíjas otthonra vágyhatik. A 20 alkalmazottra azonban nagyon nagy feladat hárul, minden hétre egy igényes koncertet szervezni a nyugdíjas néniknek, bácsiknak.
2: És itt van már is egy ápolónő.
4: Hogy ezek mit hagynak maguk után? Azt ki sem mondom, mert még a mikrofon is belepirul. De ezt nem tennék ki senki az ablakba. Ezt nem. Megleállnak itt. Füves cigit szívni a folyosón, aztán furcsa hangokat hallatnak az ember. Döntse el, hogy most nevetnek, vagy fúdokolnak. Mindig csak ez a szex, a szipó. Hát,
5: hát van olyan, hogy néha előfordul az erő, hogy előszakot is kell alkalmaznunk, de előszakosnak elleni a csőcselékkel. Vannak olyan zenekarok, amelyek ugye agresszivitást sugároznak a zenéjükkel. Sepultúrától a megöltem az apádat, megöltem az anyádat, megöltem a nővére, és most megöllek öcsém, burkoltan is, azért, de kifejezik az agresszivitást a sorok között, ott van, és ezért ilyenkor elszabadul a pokol.
2: Szóval erről szeretünk volna beszámolni. Továbbiakban újra zenélünk a Richter skála legnagyobb slágereivel és ökölségével, az 1400-as és 1500-as évek legnagyobb slágereivel.
1: Hobby Rádió!

0: Köszönjük, Stevie, ez nagyon szép volt.
1: Zárul a szevasztó munkatára, hiszen ahogy elnézem az órákat, zárulnak. Ezek után következik az elmaradhatatlan szevasztok szignál.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
6: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
7: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
6: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
7: Hungary Live.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
3: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
4: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
3: Nem lehet, hogy vírusos?
4: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
3: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
4: Szerintem ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
3: Majd ők megoldják.
4: Mi cégünk vidéken van, ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
3: Ők távolról is megoldják.
4: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
3: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver, és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
2: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
4: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
5: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
5: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
4: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
1: A Hobby Rádióban.
5: Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
4: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
5: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

God is laatom in. Jöjj, kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel. Az élet nem lányregény. Jöjj, kedvesem,

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
1: Történelmi mélypontra süllyedt a magyar infláció júliusban. Több mint 300 esetben tárt fel az adóhatóság szabálytalanságot a Balatonnál, folytatódik a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Történelmi mélypontra süllyedt a magyar infláció. Júliusban mindössze 1,2%-kal voltak magasabbak a fogyasztói árak, mint egy évvel korábban. Ilyen alacsony értéket legutóbb csak nem 10 éve mértek. A kedvező adat ugyan az elemzői várakozásokat is felülmúlta, a részletes statisztikák azonban jóval árnyaltabb képet mutatnak. Miközben számos alapvető élelmiszer ára jelentősen csökkent, a szolgáltatások továbbra is gyors ütemben drágulnak. Több mint 300 esetben tárt fel az adóhatóság szabálytalanságot a Balatonnál, ez a tavalyihoz képest minimális emelkedést jelent. A legtöbbször a nyugtaadást ellenőrizték, de kiemelt figyelmet kapott a szabályszerű foglalkoztatás és az online pénztárgépek használata. A szabálytalanságok többsége a nyugtaadás elmulasztásához, illetve

0: A foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott. Ők szankciókra számíthatnak. 2 millió forint bírságot is fizethet, aki elmulasztotta a nyugtadást vagy az alkalmazotti bejelentést, ráadásul határozott időre üzletét is bezárhatják. Körültekintésre kérte a külföldi utazási irodával utazókat a Magyar Biztosítók Szövetsége. A napokban csődbe került bolgár utazási iroda a Robinson Tours ügye miatt. Az Európai Uniós szabályozás értelmében minden utazás szervező köteles vagyoni biztosítékkal vagy kapcsolódó biztosítási fedezettel rendelkezni arra az esetre, ha a fizetésképtelenség miatt nem tud eleget tenni vállalt kötelezettségeinek. Ha az érintett utazás szervezők székhelye nem Magyarországon van, akkor a székhely szerinti ország szabályozása eltérhet a magyar gyakorlattól, és az érintett utasoknak a külföldi biztosítónál kell érvényesíteniük a kárigényüket az ottani szabályok szerint. A mesterséges intelligenciával ért dolgozatok kiszűrése érdekében a dán tinédzsereknek mostantól szóban kell megvédeniük az otthon megért írásbeli esszéiket. Emellett az intézményeket arra fogják ösztönözni, hogy a diákok az írásbeli feladataikat ne otthon, hanem az iskolában ellenőrzött körülmények között végezzék el. A mesterséges intelligencia egyre nagyobb kihívást jelent az oktatásban világszerte. Svédországban például 2023 és 25 között 688%-kal nőtt azoknak a diákoknak a száma, akiket rajta kaptak, hogy mesterséges intelligencia használnak olyan körülmények között, amikor nem lett volna lehetőségük erre. Az ellenséges viszonyok sokkal tisztább idegi lenyomatot hagynak az agyban, mint a harmonikus kapcsolatok, állítja egy japán kutatás. A kísérletben résztvevőknek mindössze 6 epizódot kellett megnézniük egy sorozatból a változás kimutatásához. Hétfőn az ország legnagyobb részén derült napos idő várható, északnyugaton képződhetnek gomoly felhők, illetve nyugat felől érkezhetnek fátyolfelhők. Arrafelé zápor, zivatar a nap második felében előfordulhat. A változó irányú szél mérsékelt marad, a Dunántúlon élénkülhet meg a déli szél. Hajnalban 12-18 fok lesz, a maximum 33-38 fok között alakul.
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Augusztus 10-én köszöntjük Lőrinc nevű kedves hallgatóinkat. A latin eredetű férfi név a Laurens névből ered, jelentése Laurentum vidékéről való férfi, babérkoszorúval díszítve. Ünnepelnek még a lőrincek július 21-én is, valamint szeptember 5-én. Becézése Lőrincke, Lőri, Lőrike, Lőci és Lóci. Jeles viselője ennek a névnek Szabó Lőrinc, költő, valamint ön, kedves Lőrinc. Ugyanezen a napon köszöntjük még Amadea, Amadeus, Amadé, Amadó, Asztéria, Bianca, Blanka, Csilla, Csillag, Enzo, Lórend, Orlandó, valamint Roland nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. Értünk szól!

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 10-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen értekességekkel készültem! 1397-tel kezdünk, augusztus 10-én Bécsben megszületett Albert magyar király, az első Habsburg, aki elnyerte a magyar koronát. Ugorjunk a 16. századra, 1543. augusztus 10-én első Szulajmán seregeivel elfoglalta Esztergom várát. Egy évszázadot ugrunk előre, 1664. augusztus 10-én a vasvári béke lezárta a török birodalom és első Lipót német-római császár és magyar király között az 1663-ban kirobbant háborút. A császár elismerte a török szultán fennhatóságát Erdély felett, Magyarország megosztott maradt. A Magyarország szempontjából kedvezőtlen békekötés miatt Wesselényi Ferenc nádor vezetésével a magyar főnemesség egy része összeesküvés szőtt a Habsburgok ellen. Folytassuk a 18. század végével, 1792. augusztus 10-én 16. Lajost elfogta a francia forradalom idején a csőcselék. A királyt 1793. januárjában végezték ki, miután bíróság elé állították hazaárulás vádjával. Ugorjunk a 19. század közepére, 1859. augusztus 10-én született Anna Julia Cooper, amerikai pedagógus, feminista, írónő, a negyedik afroamerikai nő, aki bölcsész doktori címet szerzett. Tanításaiban és írásaiban a nyugati civilizáció fai előítéletéről és a szexizmusról kialakult modern nézeteket tárta fel. 10 évet lépünk előre, 1869. augusztus 10-én O.B. Brown szabadalmaztatta a vetítőgépet. És végül, de nem utolsó sorban, 1945. augusztus 10-én halt meg Robert Hutchings Goddard, amerikai feltaláló, a modern rakétatechnika atyja. Goddard már 1907-ben tanulmányt írt a bolygóközi űrrepülésről, 1914-ben pedig két szabadalmat is kapott, egy többlépcsős rakétára és a folyékony üzemanyagú rakétára. 1926-ban sikerült először kilőni a világ első folyékony meghajtású rakétáját. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Üzenet a példabeszédek könyve második részéből.
1: Csak az Úr ad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: 2026. augusztus 10-e, hétfő, Szent Lőrinc diakónus és vértanú ünnepe. Aki nekem szolgál, azt becsülni fogja az Atya. Evangélium Szent János könyvéből 12. fejezet 24-től a 26. versig. Abban az időben Jézus így beszélt tanítványaihoz. Bizony-bizony mondom nektek, ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad, ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, azt becsülni fogja az Atya. Emelkedés. Ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad, ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. E szavak különösen is érvényesek Szent Lőrinc életére, akinek hite és vértanúsága a mai napig világító jel. Szent Lőrinc Rómában szolgált diakónusként, a pápa egyik legközelebbi munkatársa volt. Feladata az egyház kincseinek, vagyis a rászorulóknak gondozása volt. Amikor a császár a keresztények üldözését elrendelte, Lőrincet is elfogták. A legenda szerint, mikor a római prefektus felszólította, hogy adja át az egyház kincseit, Lőrinc összegyűjtötte a szegényeket, betegeket, árvákat, özvegyeket, és így szólt: íme, ezek az egyház kincsei. Ezért kegyetlen halállal büntették, rostélyon égették meg. Lőrinc Krisztus tanúságtevője a legnehezebb pillanatban is. Élete megmutatta, mit jelent a búzaszem sorsa, szeretetből, hitből és hűségből elvetni önmagát Isten kezébe, és ezáltal másokat életre segíteni. Jézus azt tanítja, hogy az önátadás nem veszteség, hanem az élet igazi forrása. Aki meg akarja menteni életét önmagának, az elveszíti, de aki elveszíti érte, az megtalálja. Ez nem csupán a vértanúk útja, hanem minden keresztény hivatása. A mindennapokban is elvethetjük magunkat magként szeretetből, a szolgálatban, az imában, az áldozathozatalban. Ezek a kis halálok formálnak bennünket Krisztushoz hasonlóvá. Urunk Jézus Krisztus, te Szent Lőrincet megerősítetted a vértanúságban, és példájával tanítasz minket a szeretet erejére. Segíts, hogy én is kész legyek másokat szolgálni és odaadni magamat. Add, hogy ne a világ dicsőségét keressen, hanem a te országod igazságát. Növeld bennem a hitet, hogy az önátadás útja számomra is az élet forrásává váljon. Szent Lőrinc, segíts, hogy ne féljek az áldozattól, és Krisztussal életem bőtermést hozzon. Járj közben értem, hogy Isten kegyelme megerősítsen a hitben, a hűségben és a mindennapok kereszthordozásában. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a 20. századi magyar lovas szakemberek tudása messzeföldön híressé és elismerté vált? A II. Világháború után közismerten nagy szerepet játszottak az USA lovas sportájának fejlesztésében. Közülük is kiemelkedik Németi Bertalan, aki az USA-ban ugró lovasait a háttérből a világ élvonalába emelte. Kivívta a világ legjobb lovasedző címet, és új utat jelölt ki a világ díjugratás sportja számára.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobby rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy magyaros ételt hoztam önöknek, magyaros csirkemájt fogok készíteni a hozzávalók 4 személyre. 1/2 kiló csirkemáj, 2 darab paradicsom, 2 zöld paprika, 1 nagy fej vörös hagyma, 1 kis kanál erős pista, bors, 3 szál petrezselyemzöld, 1 evőkanál ételkeményítő, 3 deciliter tej, 1/2 deci fehérbor és 4 evőkanál olaj. A májat megtisztítjuk hártyáitól, erejét levágjuk és 10 percre tejbe áztatjuk. Ezt a folyamatot ne hagyjuk ki, ízletesebb lesz tőle a csirkemájunk. Az apróra vágott hagymát 2 evőkanál olajon üvegesre díszteljük, hozzáadjuk a karikára paprikát, majd 2 perc múlva a héjától megtisztított feldarabolt paradicsomot is. Együtt pároljuk körülbelül 10 percig. A májról 2 darabra vágjuk, és a maradék olajon hirtelen átsütjük. Megborsozzuk, hozzáadjuk az erős pistát, és a lecsós keverékkel vegyítjük. Felöntjük borral, és 6 percig együtt pároljuk, 5-6 percig. Végül a keményítőt elkeverjük 2 evőkanál vízzel, és a májhoz adjuk. Tálaláskor a tetejét megszórjuk apróra vágott friss petrezselyemmel, friss kenyérrel és behűtött uborkával ajánlom.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció júliusban. Két részletben is automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció, jelentette ki a miniszterelnök a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataira reagálva. Magyar Péter hangsúlyozta, az erősödő forintnak is köszönhetően alig 1,2%-kal nőttek tavaly júliushoz képest az árak. Hozzátette, az élelmiszerárak hosszú idő után először mérséklődtek. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, között a kormány szóvő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet a családi pótlékhoz hasonlóan az államkincstár utalja még a tanév kezdet előtt. A második 50 000 forintot utalvány formájában kapják meg a családok novemberben. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte, miután Szabadkán tárgyalt a szerb közlekedési miniszterrel. Vitézi Dávid hangsúlyozta, az új magyar kormány egyes kérdésekben ugyan kritikával illeti a beruházás magyarországi szakaszának megvalósítását, ugyanakkor stratégiai céljának tekinti a Budapest-Belgrád vasútvonal mielőbbi befejezését. Megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, és lehetőség lesz új szélerőmű parkok létesítésére is, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András szerint a beruházásoknak köszönhetően tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára az energia. Október végéig döntenek az új tankerületi vezetőkről, azok is pályázhatnak, akik jelenleg betöltik ezt a pozíciót. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter egy az RTL-nek adott interjúban közölte, hogy az iskolavezetők visszakapják a munkáltatói jogokat, ismét ők dönthetnek majd a tanárok kinevezéséről. A Klebersberg központ pedig oktatástámogatási háttérintézményként működik tovább. A miniszter hozzátette, szeretnék megszüntetni a tankerületek politikai jellegét. Az idei első fél évben 4%-kal nőtt a hazai kiskereskedelmi forgalom. Ez azt jelzi, hogy erősödik a gazdaság és nő a bizalom, írta a Kapitány István közösségi oldalán. A gazdaság és energetikai miniszter közölte, hogy a nem élelmiszer jellegű vásárlások jóval gyorsabban bővültek, mint az élelmiszer forgalom.

Ez pedig arra utal, hogy egyre többen valósítják meg korábban elhalasztott vásárlásaikat is. Hétfőn az ország legnagyobb részén derült napos idő várható, északnyugaton képződhetnek gomoly felhők, illetve nyugat felől érkezhetnek fátyolfelhők. Arrafelé zápor, zivatar a nap második felében előfordulhat. A változó irányú szél mérsékelt marad, a Dunántúlon élénkülhet meg a déli szél. Hajnalban 12-18 fok lesz, a maximum 33-38 fok között alakul.

0: Műsorajánló.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Műsorajánlót hallott.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
2: Ma éjjel táncolunk, ez a táncolszék, a hőt táncra fel.
3: Egy műsor.
4: I could have spread my wings and done a thousand things.
3: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
5: Ma meg a szombat délután.
3: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Csákatilával.
1: Gyere fel, nem táncolj mi!
2: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
5: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
6: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
7: Hagyományaink, értékeink Európában.
8: Ahol az érték a mérték.
9: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
10: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
5: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
11: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.